0: Sén. Szita Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerő hiány okozza a gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén az új buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. Új integrált palliatív program indult a kaposvári kórházban a krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására. A palliatív ellátás célja nem a betegség gyógyítása, hanem a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. A katonai együttműködés erősítéséről állapodtak meg a visegrádi országok. A V4-ek, vagyis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia védelmi miniszterei csütörtökön egyeztettek Budapesten. Az országok a katonai logisztika és a védelmi ipar fejlesztését nevezték közös célnak. Megállapodtak arról is, hogy a jövőben kölcsönösen meghívják egymást a területükön rendezett hadgyakorlatokra.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban derült lesz az ég, és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Jó.

Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. A Kowalski meg a Vega lesz a sztár fellépője a következő Cannes egyetemi napoknak, amelyet szeptember 25 és 27-e között rendeznek meg Kaposváron. A program szakmai konferenciákkal, családi eseményekkel és kiállításokkal készül. Gyurita Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora, a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy elsődleges céljuk a mezőgazdaság újdonságainak bemutatása, emellett több szakmai tanácskozás is helyet kap. Vörös Péter, a Kaposvári Kampusz főigazgatója pedig arról beszélt, hogy idén is nagy hangsúlyt kapnak a közösségi programok. Lesznek gyermekprogramok, az első osztályosok pedig ingyenesen látogathatják a rendezvényt. Rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék a kaposvári lakótelepeken. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetés felé, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a hulladék udvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Július 1-től két hónapos ellenőrzés sorozatot indít a Nava Balatonnál. Az adóhatóság kiemelten vizsgálja a turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint a szezonális szolgáltatókat, például a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvő szervezőket és az élményrepülést kínáló vállalkozásokat. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését, valamint azt ellenőrzik, hogy be vannak-e jelentve az alkalmazottak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: kátyú az úton, az is én vagyok. Ki is kerül ez, de akkor is ott maradok. Néha betemet az eső, ahogy halad el. Nincs az az anyag, ami előnyösen takar el.
1: Voltam én mindennek a legalján, most meg a tetején is unom már. Néha törmelékként lebegek, semmi klisé, semmi közhelyek.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson velünk.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zaj, a

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki. A járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Kutyafagyival is várják a vendégeket egy Fonyódligeti fagyizóban a nyári hőségben. A nemrég megnyílt helyen kifejezetten kutyák számára fejlesztett recept alapján készítik a hűsítő finomságot. A fagyizó társalapítója szerint a cukor és egyes édesítőszerek károsak lehetnek az állatok számára, ezért a kutyafagyi datójából, banánból és mandulatejből készül. Kimerültség miatt kellett kimenteni egy 81 éves szörföst a Balatonból a Balatonakalik közelében. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a vízirendőrök hétfő délután vették észre, hogy egy férfi maga tehetetlenül sodródik a vizen. Az idős szörfös elmondta, hogy annyira kimerült, hogy már nem tudott visszaütni a parthoz, ezért a vízirendőrök a deszkával együtt a hajójukba emelték és partra vitték. Az alacsony vízállás miatt módosítanak a Balaton átúszás szervezői a rendezvény lebonyolításán. A Budapest Sportiroda közlése szerint a sekély víz elsősorban a Révfülöpi rajtnál okoz logisztikai nehézséget, mert a csomagokat szállító kis hajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a partot. Ennek megoldására ideglenes téget építenek a Balatonon. A szervezők megjegyezték, hogy az átúszás távját és a résztvevők élményét ez viszont nem fogja befolyásolni, ugyanakkor a déli parton a sekélyebb víz miatt a megszokottnál hosszabb lehet a gyaloglós beérkezési szakasz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég és 18 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Pénteken is marad majd a kánikula 34 fokos hőséggel és szikrázó napsütéssel, a hétvégén pedig akár 37 fok is lehet majd Somogyban.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Sziasztok! Én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2 Rádió Mostot. Megöregszünk!

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az Agorában köszöntötték csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjait, köztük az érettségizőket és a tanulmányi versenyeken eredményes tanulókat. Kaposváron összesen 1027-en érettségiztek idén, közülük 663-an technikumban. A diákok Szita Károlytól kapták meg az oklevelüket. A polgármester köszöntőjében azt mondta a végzősöknek, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, kitartásukat és szorgalmukat, mert ez alapozza meg a város jövőjét is. Az ünnepségen mintegy 400 tanulót ismertek el országos és nemzetközi verseny eredményükért. Júliusban is folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth Lajos utcában, július 8-án a Rákóczi téren és a Grófaponyi utcában, július 15-én a Talján Gyula utcában, 22-én a Kontrási és az Árda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Akár az abszolút melegrekord is megdőlhet a következő napokban Magyarországon. A valaha volt legmagasabb értéket 2007-ben mérték hazánkban Kiskunhalason 41,9 Celsius fokot. A Hungaromet szerint a hőhullám tovább erősödik, a hétvégén is a jövő hét elején helyenként 40-41 fokos is lehet a csúcshőmérséklet. Lehűlésre és záporokra a jövő hét második felében lehet számítani. Ingyen vizet oszta máv a hőségriasztás miatt a legforgalmasabb vasútállomásokon 10 és 17 óra között. A vasúttársaság arra figyelmeztetett, hogy erős balatoni forgalom várható, vasárnap pedig a visszaút miatt lehet majd tumultus. Az utasoknak elővételes jegyvásárlást és a legmelegebb időszakok elkerülését javasolják, valamint azt kérik, hogy mindenkinél legyen elegendő ivóvíz. Az alacsony vízállás miatt módosítanak a Balaton átúszás szervezői a rendezvény lebonyolításán. A Budapest Sportiroda közlése szerint a sekély víz elsősorban a Révfülöpi rajtnál okoz logisztikai nehézséget, mert a csomagokat szállító kis hajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a partot. Ennek megoldására ideiglenes téget építenek a Balatonon. A szervezők megjegyezték, hogy az átúszás távját és a résztvevők élményét ez viszont nem fogja befolyásolni, ugyanakkor a déli parton a sekélyebb víz miatt a megszokottnál hosszabb lehet a gyaloglós beérkezési szakasz.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a kánikula a szikrázó napsütéssel és 34 fokos hőséggel. A hétvégén aztán még tovább fokozódik a forróság, és 37 fok is lehet majd Somogyban. A nyár első komoly hőhulláma egészen a jövő hét közepéig kitarthat.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A munkaerőhiány és az oktatás helyzete is napirendre került a Kaposvári Gazdasági Tanács legutóbbi ülésén. Szita Károly polgármester a Városháza dísztermében fogadta a kaposvári és somogyi nagyvállalatok vezetőit. A fórumon szó esett arról, hogy Kaposváron jelenleg elsősorban a szakképzett munkaerőhiány okozza a gondot. A résztvevők az oktatás helyzetét is áttekintették, és úgy értékelték, hogy bár a szakképzés megítélése javult az elmúlt időszakban, továbbra sincs elegendő szakember a munkaerőpiacon. A tanács következő ülésén az új buszmenetrend kerül napirendre, hogy a közlekedés jobban alkalmazkodjon a munkába járási igényekhez. Vádat emeltek két fiatallal szemben, akik felgyújtották egy hajléktalan férfi ruháját, kövekkel dobálták és az esetről videót is készítettek. A hajléktalan férfi egy használaton kívüli közterületi illemhelyen éjszakázott, és a fiatalabb fiú onnan akarta kizavarni. A fiú ezért előbb meggyújtotta a ruháját és a mellette lévő szemetet, majd amikor a hajléktalan férfi oltani próbálta a tüzet, fapallóval és kövekkel támadott rá, végül pedig egy betondarabbal arcon dobta. Mindeközben a barátja videóra vette az esetet. Az ügyészség a két fiú ellen javító intézeti nevelést indítványozott. Új integrált palliatív program indult a Kaposvári Kórházban a krónikus, gyógyíthatatlan betegséggel élők életminőségének javítására. A palliatív ellátás célja nem a betegség gyógyítása, hanem a tünetek enyhítése, valamint a betegek és hozzátartozóik testi, lelki és szociális támogatása. Az új rendszerben összehangolják a kórházi ellátást, a szakrendeléseket és az otthoni szakápolást, hogy a betegek folyamatos segítséget kapjanak. A programban orvosok, szakápolók, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt, emellett új palliatív szakambulancia is indul a kórházban. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos Szombattól. Oroszi Beatrix közlése szerint legalább 4 napon át tartós kánikula várható, és több helyen 38-40 fok környékén alakulhat a csúcshőmérséklet. A tiszti főorvos szerint ilyen hőhullámra az elmúlt 20 évben is ritkán volt példa. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra kérnek, különösen az időseket, kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a szabadtéren dolgozókat, mivel a hőség bárkinél rosszul létet okozhat. A katonai együttműködés erősítéséről állapodtak meg a visegrádi országok. A V4-ek, vagyis Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia védelmi miniszterei csütörtökön egyeztettek Budapesten. Az országok a katonai logisztika és a védelmi ipar fejlesztését nevezték közös célnak. Megállapodtak arról is, hogy a jövőben kölcsönösen meghívják egymást a területükön rendezett hadgyakorlatokra.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a kánikula a szikrázó napsütéssel és 34 fokos hőséggel. A hétvégén aztán még tovább fokozódik a forróság, és 37 fok is lehet majd Somogyban. A nyár első komoly hőhulláma egészen a jövő hét közepéig kitarthat.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
3: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! Június 26-a van, június utolsó péntekje. Reggel 6 óra múlt, a mikrofonnál pedig Ród Balázsi Hunor köszönti a rádióhallgatókat a 91.2-es frekvencián Kaposvár rádiójában, a Rádió Moston. Hát igen, meleg nap elé nézünk, drága rádióhallgatók, úgyhogy szerintem joggal mondhatom, hogy a műsorvezetés is ennek a jegyében telik majd. Felhívni a figyelmet sokszor és sokszor olyan dolgokra, amelyekre ilyenkor hatványozottan oda kell figyelnünk, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy hiába beszélünk sok esetben olyan fontos dolgokról, amiket a kánikulában jó szem előtt tartani, ezt mégsem tartják be nagyon sokan. Most azonban külön érdemes a kánikulára figyelni, hiszen olyan meleg lesz, amilyet az elmúlt 20 évben biztosan, de lehet, hogy még azelőtt sem láttunk itt Magyarországon. De ettől függetlenül természetesen élvezzük a nap minden percét, a zenéket, a hangulatot, és mi mindent megteszünk azért is, hogy informatívak legyünk. Éppen ezért majd névnaposokat köszöntünk, hozunk lapszemlét és kalendáriumot, és itt lesznek velünk a régi idők és a jelen legnagyobb slágerei. Madonna újdonsága, a Love Sensation érkezik nem sokára, most pedig Sigala, Emily Williams és DJ Fresh nyitja az órát. Ez a Say You Do.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 26-ot írunk, és a pálokat, illetve a jánosokat ünnepeljük. A pál latin eredetű név jelentése kicsi, kistermetű férfi. A pál név a gyakorlati kérdésekben megmutatkozó alkotóképességet támogatja. A név viselőinek sok eredeti és praktikus ötletük van. Kedvelik mások társaságát, a külsőségek fontosak számukra, adnak a környezetükben élők véleményére. Stílusuk lenyűgözően hat másokra. Sokan bizalommal fordulnak hozzájuk, ők pedig nagyszerű tanácsokkal segítik a rászorulókat. Ugyanakkor maguk nem követik azon tanácsokat, amiket másoknak adnak. Gyakran túlságosan belefolynak mások életébe. A János, héber görög latin eredetű név jelentése Isten kegyelme, Isten kegyelmes. A János név olyan személyiség kialakulását segítheti, aki becsüli az élet apró örömeit. A név viselői nyitottak, szeretnek olvasni, tanulni és különféle dolgokról elmélkedni. Nagyon intenzíven tudnak dolgozni, ha érdekli őket az adott terület és téma, de amint egyhangúságot tapasztalnak, érdeklődésüket elveszítik, és ez sokszor ahhoz vezet, hogy nem fejezik be, aminek nekiláttak. Az életükből leginkább a nyugalmat, biztonságot hiányolják, ezeket leginkább a természetben szokták megtalálni. Mivel ideáikat igen magasra helyezik, sokszor éri őket csalódás, és sokszor tapasztalnak magányt. Kedves pálok és jánosok, boldog névnapot kívánunk nektek, és köszöntünk mindenkit, aki ma ünnepel születésnapot, évfordulót. Az ünnepelteknek érkezik Alex Warren és Jelly Roll közös dala, a Bloodline.
0: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Legyünk napra készek, informatívak és helyiek. A kaposvármos.hu-val mindezt megkaphatjuk, csak kattintanunk kell. Hogyha most megnézzük testvér oldalunk főoldalát, akkor olvashatunk arról, hogy fokozódik a hőség, keddestig igen-igen meleg idő várható, nagy takarítás a városban, szerdánként parkolókat zárnak le Kaposváron. Rendszeresen visszatérő probléma az oda nem illő hulladék kihelyezése. A Kowalski meg a Vega lesz az idei Cannes sztár fellépője. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. Ezekben az utcákban változik a kommunális és szelektív hulladék elszállításának időpontja. Vidékről az országos élvonalba a digitális kitörés titka. Elolvashatjátok az aktuális kaposi kalendáriumot is, olvashatok arról, hogy letartóztatták a Taszár környékén árokba hajtó embercsempészt, hogy indul a szezon, kiváló minőségű a magyar dinnye, veszélyben van az olvasó elit, de a TikTok még megmentheti a könyveket. Így olvastok ti címmel tartott előadást a Kaposvári MCC. További aktualitások, kaposvári hírek a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Rendszeresen visszatérő problémát jelent a nem megfelelő helyre kihelyezett hulladék a kaposvári lakótelepeken. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Batthyány Norbert önkormányzati képviselő, aki egy Füredi utcában készült fotót is megosztott. A bejegyzés szerint az ilyen eseteket minden alkalommal jelzik a városüzemeltetés felé, amely intézkedik a hulladék elszállításáról. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy a hulladék udvarban és az újrahasználati központban ingyen le lehet adni a lomokat. Több szabadtéri és mezőgazdasági tűzesethez is riasztották szerdán a somogyi tűzoltókat. Ádánd és Nagyberény között 30 hektáron tarló, valamint 4 hektáron lábon álló gabona égett le. Kaposfőn egy mezőgazdasági vontató és egy kombány gyulladt ki. A járművet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Felső Mocsolát külterületén is tarló tűz keletkezett, ott mintegy 35 hektárnyi terület égett le. Akár az abszolút meleg rekord is megdőlhet a következő napokban Magyarországon. A valaha volt legmagasabb értéket 2007-ben mérték hazánkban Kiskunhalason 41,9 Celsius fokot. A Hungaromet szerint a hőhullám tovább erősödik, a hétvégén is a jövő hét elején helyenként 40-41 fokos is lehet a csúcshőmérséklet. Lehűlésre és záporokra a jövő hét második felében lehet számítani. Július 1-től 2 hónapos ellenőrzés sorozatot indít a NAV a Balatonnál. Az adóhatóság kiemelten vizsgálja a turisták által kedvelt üdülőhelyeket, strandokat, szabadtéri rendezvényeket, valamint a szezonális szolgáltatókat, például a kerékpár és csónak kölcsönzőket, az esküvő szervezőket és az élményrepülést kínáló vállalkozásokat. Az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését, valamint azt ellenőrzik, hogy be vannak-e jelentve az alkalmazottak.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a kánikula a szikrázó napsütéssel és 34 fokos hőséggel. A hétvégén aztán még tovább fokozódik a forróság, és 37 fok is lehet majd Somogyban. A nyár első komoly hőhulláma egészen a jövő hét közepéig kitarthat.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Köszönjük a híreket Cserhalmi Krisztiánnak, várjuk vissza 7 órakor is itt a Rádió Moston. Júni 26, péntek, közeledünk a hónap végéhez. Nagyon-nagyon repül az idő, már észre sem vettük, és az első hónap végén járunk a nyárból. Már csak a július és az augusztus maradt hátra. Hát most csengettek ki az iskolásoknak, aztán két pillantás, és azt veszük észre, hogy az iskola kezdésről beszélünk. Éppen ezért hangsúlyozzuk, hogy a pillanat a tiéd, és ragadjuk meg minden egyes percben, élvezzük minden nap, minden óráját, minden percét, mert az az idő, ami elmúlik, nem jön vissza soha többé. És hogyha bármilyen infót megosztanátok velünk, közlekedési infótok van, ne tartsátok magatokban, küldjétek el, vagy hívjatok fel és mondjátok el szóban 0670-32-32-355. Nem sokára jövök egy nagyszerű kalendáriummal, de előtte még jön velem zene is, a Cluck, a You Sexy Thing-el 1997-ből, Kygo, Khalid és Griffin közöse is érkezik, a Save My Love, de most az órát Garrett Gates nyitja és a Spirit in the Sky.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: A mai nap sem telhet el egy kis merengés időutazás nélkül. Ma is visszarepülünk az időben, és megnézzük a június 26-a miért különleges nap. Hát például azért, mert az ENSZ 1987-ben ezen a napon határozta el a kábítószer ellenes világnap létrehozását, így 39 éve, június 26, a kábítószer ellenes világnap. 85 évvel ezelőtt bombatámadás érte Kassát, Munkácsot és Rahót, ezután Magyarország belépett a II. Világháborúba. 134 éve megszületett Pearl S. Buck, Nobel-díjas amerikai írónő, aki a kínaiak életét bemutató regényeiről ismert. 60 éve a bázeli városi kantonban, Svájcban a nők is választójogot kaptak. Ma 70 éve, 1956. június 26-án, hogy megszületett Chris Isaak, amerikai zenész, énekes, az ő nevéhez fűződik a Wicked Game. Ugyanakkor 63 éves születésnapot ünnepel a mai napon Epres Attila, Jászai Mari díjas színész, szinkron színész, Jason Statham hangja. És végül, de nem utolsó sorban, 29 évvel ezelőtt ezen a napon 38 éves korában meghalt Israel Iskanoi Kamakavivole, hawaii amerikai zenész, énekes, legnagyobb slágere a Somewhere Over the Rainbow, így aztán ezzel a dallal emlékezünk rá.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical, az egészség szolgálatában.
4: Charity Go Hit, full

0: francia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az Agorában köszöntötték csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjait, köztük az érettségizőket és a tanulmányi versenyeken eredményes tanulókat. Kaposváron összesen 1027-en érettségiztek idén, közülük 663-an technikumban. A diákok Szita Károlytól kapták meg az oklevelüket. A polgármester köszöntőjében azt mondta a végzősöknek, hogy őrizzék meg a kíváncsiságukat, kitartásukat és szorgalmukat, mert ez alapozza meg a város jövőjét is. Az ünnepségen mintegy 400 tanulót ismertek el országos és nemzetközi verseny eredményükért. Júliusban is folytatódnak Kaposváron a seprőgépes takarítások. A városüzemeltetés közlése szerint a munkálatokat a szerdai napokon végzik a jövő hónapban is. Az érintett parkolókat reggel 8 órától zárják le, majd a takarítás előre haladtával folyamatosan újra nyitják. Július 1-én a Kossuth Lajos utcában, július 8-án a Rákóczi téren és a Grófaponyi utcában, július 15-én a Talján Gyula utcában, 22-én a Kontrási és a Zárda utcában, 29-én pedig a Szent István utcában dolgoznak majd. A városüzemeltetés azt kérte az autósoktól, hogy figyeljék a kihelyezett táblákat, és ne hagyják ott kocsiaikat a lezárt szakaszokon. Távozik a Kométa KVG Kaposvári kosárlabda klub csapatától Völgyi Marcell. A 28 éves center 2024-ben a másodosztályban szereplő csapathoz igazolt, amelyen rögtön kiharcolta a feljutást, és ezt követően az élvonalban is számítottak rá. Völgyi Marcellt a mögöttünk hagyott idényben sokáig sérülés hátráltatta, de a szezon végén fontos kiegészítő ember volt a bajnoki bronzéremig jutó csapatnak. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tiszti főorvos Szombattól. Oroszi Beatrix közlése szerint legalább 4 napon át tartós kánikula várható, és több helyen 38-40 fok környékén alakulhat a csúcshőmérséklet. A tiszti főorvos szerint ilyen hőhullámra az elmúlt 20 évben is ritkán volt példa. A hatóságok mindenkit fokozott óvatosságra kérnek, különösen az időseket, kisgyermekeket, a krónikus betegeket és a szabadtéren dolgozókat, mivel a hőség bárkinél rosszul létet okozhat. Nutellás muffint hívtak vissza a forgalomból, mert fémdarabok lehetnek bennük. A Nébik arra kérte a vásárlókat, hogy a visszahívott termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére. Az intézkedés csak egy bizonyos gyártási tételt érint, hogy melyiket azt a hatóság honlapján lehet megtalálni. A visszahívás Magyarország mellett Belgiumot, Németországot, Olaszországot, Romániát, Spanyolországot és az Egyesült Királyságokat is érinti.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a kánikula a szikrázó napsütéssel és 34 fokos hőséggel. A hétvégén aztán még tovább fokozódik a forróság, és 37 fok is lehet majd Somogyban. A nyár első komoly hőhulláma egészen a jövő hét közepéig kitarthat.
1: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
3: Elmúlt 7 óra, beléptünk egy újabb órába, és hálásan megköszönjük az információkat Cserhalmi Krisztiánnak. Fél 8-kor ugyanis a legfontosabb tudnivalókat már Pál Patrícia hozza a Kaposvár rádiójában. Szép reggelt mindenkinek, most már egyre többen vannak az utakon, egyre többen indulnak el munkába, egyre többen viszik táborba a gyerekeket, és abból fakadóan, hogy ezek a táborok nem egy helyen vannak, megoszlik a forgalom, így nem kell azt mondjuk, hogy az iskolák környékén sokan vannak, bizony most már szellősebbek ezek a szakaszok, de azért a szülők, a gyerekek így is úton vannak. Ma is beléptünk a naprakészbe, ma is aktuálisak, ma is helyiek leszünk, hozok nektek időjárás előrejelzést, érkezik a KOFA vizit, közlekedési infókkal is készülünk, de itt lesz velünk Szita Károly Kaposvár polgármestere, akit a most megkérdezzükben ezúttal is Széki Éva kolléganőm kérdez. Emellett pedig programokkal is készülök nektek, sok-sok helyi infóval. Érdemes lesz velünk maradni és élvezni a legjobb zenéket itt a Rádió Moston. A Magna Cum Laude újdonsága a Mindig lesz jön nem sokára, előtte pedig Éva Max fűszerezi meg a mai reggelt, ez a Soul-t a Rádió Moston.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Mindig lesz egy szebb.

0: Időjárás jelentés.
1: Hát úgy néz ki, hogy a mai nappal megkezdődik az extrém meleg levegő beáramlása, úgyhogy ha azt gondoltátok az előző napokban, hogy meleg van, bizony erre még az időjárás tud ráemelni. Erős hőhullám éri el hazánkat, a hétvégén már Somogyban is 40 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Hazánk időjárását ugyanis egy anticiklon alakítja, a magas nyomású légköri képződmény távol tartja tőlünk a változékony időt okozó frontokat, a leszálló felhőoszlató légmozgások hatására pedig túlnyomóan napos, száraz idő várható. Az anticiklon fölé déli áramlással afrikai eredetű, igen meleg levegő érkezik. Az igazán forró légtömeg hazánkat is érinti, így további felmelegedésre számíthatunk. A hétvégén már többfelé 40 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, és az éjszakák sem hoznak jelentős felfrissülést. A napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat, így életben léphet a harmadfokú figyelmeztetés. Aztán egészen a jövő hét szerdáig marad a 40 fok közeli forróság, majd ezt követően egy hidegfront hatására felfrissül a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak.

Ez volt a Random Trip Lábas Vikivel az élen, és a bennünk a Fény a rádió mostan 2018-ból. 7:30-hoz közelítünk, Pál Patricia hozza a híreket itt a 91.2-es frekvencián, utána pedig hívom az Euro 6 szóra taxi munkatársát Lacit, akitől közlekedési infókat gyűjtök be, hogy megtudjuk, mi a helyzet aktuálisan ma reggel Kaposvár útjain. Maradjatok velünk, érdemes lesz, mert aktuálisak, szórakoztatóak leszünk továbbra is Kaposvár rádiójában. Most pedig My Smith és Niall Horan énekel, ez a Drive Safe.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában. Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: A kultúrált kuka használatra hívja fel a figyelmet a kaposvári hulladékudvar. Az idei tanév legjobb diákjait köszöntötték az Agórában. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. Hozom önöknek a Rádió Most rövid híreit 7:30. Ünnepi köszöntőt tartottak csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjainak. Ebben a tanévben több mint 1000 diák érettségizett a városban, közülük sokan kimagasló eredménnyel zártak, és többen felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt. A díszokleveleket és az ajándék könyvutalványokat Kaposvár polgármestere adta át. Az érettségizők mellett pedig mintegy 400 általános és középiskolás diákot is elismertek az országos és nemzetközi versenyeken elért sikereikért. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kultúrált szelektív hulladékgyűjtés. Mexikó, Svájc és Brazília is csoportelsőként jutott tovább a kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika meglepetésére legyőzte Dél-Koreát, ezzel megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportban Svájc 2-1-re nyert Kanada ellen, továbbá C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, ahol a sérüléséből felépült Neymar is pályára lépett már.
0: Időjárás jelentés.
4: A reggeli órákban még viszonylag enyhébb az idő, 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A reggel gyors felmelegedéssel indul, a napos idő miatt már korán érezhető lesz a melegedés. A légkör nyugodt marad, csapadék nem várható, a szél gyenge lesz, és csak helyenként élénkülhet meg.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.

0: Közlekedési információk.
1: Beszéltem Lacival, az Euro 6 szóra taxi munkatársával, hogy megtudjuk tőle, milyen forgalomra számítsunk odakint. Hát aki autóban van és rója a köröket Kaposvár útjain, tapasztalatja, hogy a bejövő utak, bármilyen irányból is próbáljuk megközelíteni Kaposvárt, azért forgalmasak, viszont a városban szellősebb a forgalom annak köszönhetően, hogy nincs iskola, és ez egészen szeptember 1-ig így is marad. Ugyanakkor a Gróf Apunyi utcát leaszfaltozták, ez jó hír, most már arrafele zavartalanul lehet közlekedni, illetve a kaposvári nagypiac környéke nagyon-nagyon forgalmas, parkolóhelyeket nehezen lehet találni a környező utcák, legyen az a Laktanya vagy az Anna utca, az Apunyit már említettem, ezért érdemes inkább a parkolóházban keresni parkolóhelyet. Aki teheti, kerülje el a Balcsi-Zsilinszky utcát, itt ugye gázrekonstrukciós munkálatok zajlanak, és a parkolókat lezárták, viszont amikor szállítanak el sittet vagy bármit a helyszínről, időnként lezárják az utcát, és olyankor hosszas várakozás vár az arra közlekedőkre. Itt megragadom az alkalmat és nyomatékosítom, hogy a Kossuth-Lajos utca Somsics és Balcsi közötti szakaszán megfordult a behajtás rendje, ugyanis most nem a Balcsiból, hanem a Somsicsból lett egyirányú, ideiglenesen természetesen, erre figyeljetek. A lámpák, ha minden igaz, működnek, a közlekedési központ környéke forgalmas, a Hársfa utcánál is sokan vannak, és a Hársfa utcánál ott az Apunyi utca magasságában két útfelbontás vagy útjavítás is van, aki arra jár, számítson erre. Ezt leszámítva egyébként Kaposvár útjai jól közlekedhetőek, vigyázzon mindenki magára, ha pedig van infótok, küldjétek el 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Napra Kész.

Hallgattuk, ez volt a Please Don't Leave Me. Jó reggelt, jó reggelt. Hát ha eddig azt gondoltuk, hogy meleg van, akkor a következő napok még rátesznek egy lapáttal. Az előrejelzések szerint olyan hőség érkezik Magyarországra, amire nagyon régóta nem volt példa. Több helyen akár a 40 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Európa szerte rekordokat dönt a hőség, és nálunk is komoly odafigyelést igényel a következő néhány nap. A legfontosabb most a folyadékpótlás, és ez elsősorban vizet jelent. Ne csak akkor ígyunk, amikor már szomjasak vagyunk, figyeljünk a gyerekekre, mert játék közben könnyen megfeledkeznek arról, hogy inniuk kell, és az idősebb családtagokra is kiemelt figyelmet fordítsunk, akik sokszor nem érzik időben a folyadék hiányt. Ha van a környezetünkben egyedül élő idős ember, egy telefonhívás vagy egy rövid látogatás most többet érhet, mint gondolnánk. A kis kedvenceiket se felejtsük el, mindig legyen előttük friss ivóvíz, és a sétát inkább a kora reggeli vagy az esti órákra időzítsük. Aki krónikus betegséggel él, legyen szó szív- és érrendszeri problémáról vagy más állapotról, lehetőség szerint ne a déli órákban intézze a teendőit, ne induljon hosszabb kirándulásra, ha megoldható, maradjon hűvös, klimatizált helyiségben. És még egy fontos dolog, a nagy meleg miatt szinte mindenhol működnek a klímák, ezért az ország villamos energia rendszere is nagy terhelés alatt van. Ha lehet, használjuk tudatosan az elektromos berendezéseket, ne pazaroljunk felesleges energiát. A legfontosabb pedig, hogy figyeljünk oda egymásra. Egy pohár víz, egy telefonhívás vagy egy kedves kérdés most akár nagyon sokat is jelenthet. Most pedig jön Ed Sheeran egyik legújabb dala a Sapphire Kaposvár rádiójában.

A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most!

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Mondanék néhány árat, kedves hallgatók, hogy mire számítsatok a kaposvári nagypiacon ma, holnap. Például lecsópaprikát vásárolhattok, ha egy jó kis lecsót készítenétek a hétvégén, ennek 750 forint kilója, a cseresznyé 1300 forint, a ribizlié pedig 3500. Sertés grillcsont 1699 forinttól kapható, sertés karajcsont nélküli 2150, csirkecombfilé 2190, paradicsom 690 forintos kilós áron vásárolható, az erős paprika kilója 750 forint, a fokhagymáé 2500, míg egy csomag kaporért 250 forintot kell fizetni. Ugyanakkor, ha szeretitek a frissen sült pizzát, a szaftos grillételeket és a látványos sütési bemutatókat, akkor holnap délelőtt egyértelműen a kaposvári nagypiacon a helyetek, hiszen június 27-én reggel 8 és dél között az új csarnok Baross Gábor utca felüli bejáratánál rendezik meg a Pizza and Grill programot. A finomságokról Magyar Botond és Teller Tamás szakácsok gondoskodnak, készülnek kemencében sült pizzákkal, grillhúsokkal, grillkolbászokkal, grillezett zöldségekkel, sült sajtokkal és még sok más incsiklandó fogással, ráadásul látványos sütési bemutatókat is megnézhettek, a kóstolás pedig a készlet erejéig tart. Ha tehát szombat délelőtt piacra indultok, érdemes egy kicsit több időt szánni rá, mert garantáltan illatokban és ízekben gazdag élmény vár. Kellemes időtöltést és jó étvágyat kívánunk a kaposvári nagypiacon, na meg jó vásárolgatást!
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Volkswagen.
6: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
7: Nyáron irány a Balaton?
8: Ah, oh, noná, és esténként kultkikötő.
7: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
8: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
9: Kultkikötő.hu.
10: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
11: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
12: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
13: Változások lesznek a hulladékszállításban több kaposvári utcában. Légkondicionált helyiségekkel és védőitalokkal készülnek a kaposvári cégek a hőségre. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei, 8 óra van. Több kaposvári városrészben is változik a hulladékszállítás rendje július 1-től. A kommunális hulladékgyűjtési napja több utcában hétfőről keddre, egyes területeken pedig a második heti szállítás csütörtökről péntekre módosul. A Béke utcában és a lakótelepen a szelektív hulladékot ezentúl csütörtökön gyűjtik. A KHG arra kéri az érintetteket, hogy a kukákat az új szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki. A változásokról pedig részletesebben a kaposvármost.hu oldalon is olvashatnak. A hőség miatt több kaposvári intézmény is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A könyvtár például meghosszabbított nyitvatartással és klimatizált terekkel várja a lakosságot. Több munkahelyen is a nagy meleghez igazították a munkarendet. A tűzoltók és a közutasok, akik a szabadtéren és a fokozott hőterhelésben dolgoznak, számukra hűtött italokat, gyakori pihenőidőt biztosítanak. Egyes kaposvári gyárakban pedig a műszakok időpontját is módosították, hogy elkerüljék a legforróbb órákat. Csukás István emléknapot tartanak Balatonszárszón. A településen a szerző születésének 90. évfordulóján különleges programokkal készülnek. Most először mutatják be a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő együttműködésében. Ezt családi programok, kézműves foglalkozások, koncertek és ismeretterjesztő előadások követik, majd az estét egy színházi vígjáték zárja. Így a rendezvény a Csukás univerzumot a gyerekektől a felnőttekig több korosztály számára is élményszerűen idézi meg. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatásokat, lehetőség szerint maradjanak otthon, valamint figyeljenek a rászorulókra. Emellett országos intézkedéseket vezettek be, a többek között otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, ivóvízosztást szerveznek, klimatizált helyiségeket nyitnak meg, a honvédség pedig zacskózott víz előállításával és elosztásával segíti az ellátást, miközben a közlekedésben és a rendezvény szervezésben is korlátozások és átütemezések jöhetnek a rendkívüli hőség miatt. A legfrissebb megfigyelések szerint idén nem kell számítani jelentős árvaszúnyog invázióra a Balatonnál, közölte az Időkép a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre hivatkozva. A szakemberek szerint a lárvaállomány egy része már kirajzott, a megmaradt egyed sűrűség pedig nem elegendő ahhoz, hogy tartós, zavaró rajzások alakuljanak ki. Ennek köszönhetően a következő hetekben legfeljebb szórványos megjelenés várható.
0: Időjárás jelentés.
13: A reggeli órákban még viszonylag enyhébb az idő, 14 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. A reggel gyors felmelegedéssel indul, a napos idő miatt már korán érezhető lesz a melegedés. A légkör nyugodt marad, csapadék nem várható, a szél gyenge lesz, és csak helyenként élénkülhet meg.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
1: Elmúlt 8 óra, beléptünk a naprakész második órájába, és ebben az órában is igyekszünk aktuálisak és helyiek maradni. Éppen ezért érkezik a Most megkérdezzük ezúttal is Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét, a város életét érintő fontos dolgokról, aktualitásokról, közéleti témákról kérdezi Szék Éva kolléganőm, úgyhogy hamarosan ők érkeznek, aztán jövök vissza én is nem sokára. Most pedig egy legendás dal jön az óra elején Bonnie Tyler-től, ez a Holding Out for a Hero.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel rég beszélgettünk ilyen tikasztó kánikulában. Polgármester úr, hogy viseli a kánikulát és hogy viselik a kaposváriak?
2: Elég csak végigmennie délelőtt vagy délkörnyékén a sétáló utcán vagy a belvárosban vagy egy lakótelepi részen, és azért törölgetik a homlokukat, nem csoda, hisz ilyen meleg, nem tudom, hogy volt-e már Kaposváron, de amit még jósolnak a meteorológusok, hogy mi várható eddig, az még valószínűleg, hogy még melegebb időszak lesz. Szerdán, ha jól emlékszem rá, akkor hívtam fel, amikor már a hírek kezdtek napvilágot látni, hogy milyen időjárás várható. Horváth Ákos urat, ő a Siófoki Obszervatóriumnak a vezetője, ő szokott tájékoztatni bennünket a várható időjárásról, meg hát a Kaposvár moston keresztül értesülünk róla, amikor a napi időjárásokról beszélünk, és ő azt mondta, hogy egy olyan hőhullám érkezik hozzánk, amelynek a tetőzése hétfő délután kedre várható, és ez egész odáig itt marad velünk. Nem akar nagyobb hőmérsékletet mondani, de akár a 38 fok is bekövetkezhet árnyékba, vagy még magasabb hőmérséket, amely aztán magával hozza azokat a problémákat, amelyek kortól függőek, vagy figyelmetlenségből adódnak, bajt okozhatnak. És kérdeztem, hogy na azt követően mi lesz? Mihez szoktunk az elmúlt időszakban? Jön egy nagy hőhullám, aztán utána jön a haddelhad. Óriási széllel, fakidőlésekkel, villámárvizekkel, amikor órák alatt leesik egy hónapra, két hónapra való csapadék mennyiség, azt még nem tudja most megmondani, mert annyira száraz a légkör Európa felett, hogy jelen pillanatban az esélye az esőnek, a villámárvíznek nincs, de ez változhat pillanatok, vagy inkább napok alatt, és kedd azért még messze van, hogy azt követően mi lesz. Azért is hívtam fel a vezető meteorológust, hogy megkérdezzem tőle a várható időjárás, mert ebből következik az, hogy nekünk mit kell tennünk. Közben az ANTS is, tisztorvosi szolgálat is elrendelte a hőhullámot az egész országra, meg vannak határozva ilyenkor azok a protokollok, amiket tennünk kell, tudomásra kell hozni a légkondiselségeket, nem akarom sorolni, de leginkább az, hogy önmagunkra kell, hogy figyeljünk. Én nem tudok mást mondani. Sok idősebb korosztályú hölgyet és urat látok, akinek a legfontosabb az, hogy 12 órakor menjen boltba. Nagy tisztelettel azt javasolnám neki, hogy most ebben az időszakban ne 12-kor induljon el a boltba, hanem menjen el reggel 7 órakor, majd délután 7 óra után, hiszen 8-ig nyitva vannak ezek az üzletek, és leginkább önmagunkra tudunk vigyázni. Mi, amit tudunk tenni, hogy működnek a pára kapujaink, de higgyel nekem, hogy ilyen melegben, hogy mondjam, ez olyan, mint a látványpékség. Nem oldom meg vele a problémát, de néhány ember számára megnyugtató. És ez így helyes. Működnek a szökőkutyaink, amely azért szintén fontos. Felmerült az, hogy elkezdjük újból locsolni a városnak az útjait. Honnét vegyük a vizet? Vissabból nem veszük a vizet, mert ebben a nagy kánikulában azért megnő a vízfogyasztás is, mert mosni, főzni, takarítani, fürdeni, inni, azért a vízkészletünkre vigyázni kell. Menjünk el a Desedába, valamelyik tóra. Oda elmehetnénk, tudnánk kihozni néhány lajtkocsit, de ott is alacsony egyébként a vízállás, hisz nem volt csapadék, de ez még beoltható, hogyha locsolás lesz, mindenképp ott lesz. De aztán fennmondták a szakemberek a figyelmünket, nézzük meg, lelocsolunk egy utat, ebben a nagy kánikulában 6 perc múlva újból vissza kéne mennünk arra az újra és újból locsolni, vagyis nagyon, de nagyon átmeneti enyhülést tud csak okozni. Meglátjuk majd e tekintetben, milyen variációt javasolnak a szakemberek. Na, de legfontosabb az, hogy nagy meleg lesz, nagy meleg van már most, nagy meleg is lesz, vigyázzon mindenki magára.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
3: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Just as I was tasting freedom.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében egy kicsit visszatekintünk a 2025-26-os tanévre. A héten kitört a vakáció, a nyári szünet, a pedagógusok azonban még dolgoznak, és polgármester úr is látogatást tett két iskolában.
2: Mégpedig azért, hogy nem is tudom, hogy már hány éves hagyománynak eleget téve köszönetet mondjak a szakmunkás bizonyítványt szerzett fiataljainknak, illetve az érettségivel már rendelkező fiataljainknak, akik most kapták meg a mögöttük hagyott évekért, és köszönetet mondjak a szakoktatóknak, tanároknak, pedagógusoknak is azt, hogy elérhettek ezek a Kaposvár és Kaposvár környéki fiatalok életük egyik fontos állomásához. 1700 az a fiatal, aki valamilyen bizonyítványt kapott most Kaposvárban, nem vettem bele a Kaposvári Egyetem által kiosztandó okleveleket. 663 fő, aki szakmát szerzett ebben a városban, annyian rendelkeznek olyan szakmai bizonyítvánnyal, amely alapján várja őket a kaposvári munkaerőpiac. Tájékoztattam erről tegnap előtt ülésezett a Kaposvári Gazdasági Tanács, ahol vezető gazdasági szakemberek ülnek bent, ezt mi hoztuk létre ezt a tanácsot, tájékoztattam őket erről az eredményről, hogy ennyi szakmai utánpótlás várható, de ennek egy része elindul az iskolába tovább, megszerzi a második szakmáját is, de akkor is jelentős számmal tud bővülni a kaposvári szakmai képzés. És itt vannak az érettségizettek, több mint 1000 fő kapja meg ebben az esztendőben, részben már meg is kapta az érettségi bizonyítványt, viszont az érettségizetteknél, főleg a gimnáziumoknál a jelentős része, 70-90%-a az tovább tanul valamelyik felsőoktatási intézménye. Mind a két helyen köszönetet mondtam azért, hogy bennünket gazdagítva, önmagukat gyarapítva eljutottak eddig az eredményért, és ugyanakkor hitet tettem amellett, hogy számítunk rájuk. Számítunk rájuk abban a pillanatban, amikor végeztek a sulival, hogy jöjjenek vissza, és találjanak itt lehetőséget maguknak arra, hogy családot alapítva a jövőt itt képzeljék el, vagy álljanak most munkába, hogyha nem tovább tanulnak. Itt vannak a gazdasági élet számos területén azok, akik tártkarokkal várják őket, hogy megfelelő pénzt is adjanak az elvégzett munkájukért. És itt van a város, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni. Minden egyes ilyen alkalomkor elmondtam. Vegyék igénybe a Kaposvár számít rád ösztöndíjat. Kaposvár számít rád ösztöndíj azt a célt szolgálja, hogy támogassa a fiatalokat abban, hogy szakmai bizonyítványt, vagy pedig egyetemi végzettséget szerezzenek. Kaposvári számít rád ösztöndíj, az akár elérheti a havi 75 ezer forintos támogatási összeget is. Ezzel a lehetőséggel számíthatok persze. Ebben van egy olyan feltétel, hogy ameddig ezt az ösztöndíjat kapják tőlünk, azt követően vagy visszafizetik az ösztöndíjat, ha nem Kaposváron helyezkednek el az ösztöndíj folyósításának az idejéig, vagy pedig itt maradnak nálunk. 92%-a eddig, több éve működik már az ösztöndíjunk, 150 fiatal az, akivel eddig ösztöndíj a szerződéseket kötöttünk, lehet, hogy már több is van ennél, de 92%-a azt a formát választotta, hogy Kaposváron dolgozik, és itt van. Vegyék ezt igénybe. A másik, meg hogyha az kell, magasabb fizetést, azt cégek tudnak adni. Városvezetőknek az a dolga, és a kormánynak is, hogy a cégeket hozzuk abba a helyzetbe, hogy minél magasabb fizetést tudjanak fizetni. Az az ő dolguk. Nekünk az a jó, hogyha minél magasabb ez a fizetés, mert ezzel vonzóbbá válik nem csak a cég, hanem maga a város is. De segítek a lakhatásban. Nem véletlenül hoztuk létre a kaposvári fecskeház programot, és újabb lakásokat adtunk be. Hogyha az az akadálya a kaposvári munkavégzésén, hogy szeretné a lakhatási feltételeit önmagának is megteremteni, jöjjön hozzánk és kap lakást. A legfontosabb az, hogy a fiatal generációnak a jelentős része kapja meg azokat a lehetőséget, amely a kaposvári végleges letelepedés, családalapítás és a jövő városa számukra.
1: A diákoknak, a pedagógusoknak jó pihenést, polgármester úrral pedig találkozunk a jövő héten. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Most megkérdezzük.
3: Legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprak.

Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. Ready with the crazy love. It ain't

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják így?
2: A-U-D-I, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A Horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: A végzős diákokat köszöntötték tegnap az Agórában. A normális kuka használatra hívja fel a figyelmet a KHG. Jó reggelt kívánok, Pál Patrícia vagyok. Rövid híreink következnek, most 8:30 van. Ünnepi köszöntőt tartottak csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjainak. Ebben a tanévben több mint 1000 diák érettségizett a városban, közülük sokan kimagasló eredménnyel zártak, és többen felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt. A díszokleveleket és az ajándék könyvutalványokat Kaposvár polgármestere adta át. Az érettségizők mellett pedig mintegy 400 általános és középiskolás diákot is elismertek az országos és nemzetközi versenyeken elért sikereikért. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kulturált szelektív hulladékgyűjtés. Rendezvénysorozat indult a Hunor program keretében Kapu Tibor kutató űrhajós felbocsátásának első évfordulója alkalmából a budapesti Millenárison. A megnyitón elhangzott, a programot egyfajta katalizátornak tekintik a magyar űrkutatásban, és felkérték most Kapu Tibort a Hunor program vezetésére és a további fejlesztések támogatására. Az űrhajós az ünnepség kapcsán elmondta, az elmúlt évben országszerte több tízezer emberrel találkozva népszerűsítették az űrkutatást és a tudományos pályát a fiatalok körében. Bud Spencer és Terence Hill klasszikus filmjeit vetítik újra Budapesten most szombattól augusztus 9-éig egy különleges vetítés sorozat keretében. A programban 6 ikonikus alkotás szerepel, köztük a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok és a Kincs, ami nincs, amely generációk kedvencei lettek. A vetítés sorozat célja, hogy a rajongók újra átélhessék a legendás páros filmjeinek hangulatát, miközben a fiatalabb nézők is mozivásznon találkozhatnak ezekkel a klasszikusokkal.
0: Időjárás jelentés.
3: Már most délelőtt gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 28-34 fok közötti értékekre kell számítani már délig. A nap erősen tűz, a hőérzetet továbbra is fokozza az UV-sugárzás is. Zavartalan napsütésre lehet készülni egész nap, gomoly felhők legfeljebb elvétve jelenhetnek meg, számottevő légmozgás nélkül.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor. Ródh Balázsi Hunor.
1: Már a 8:30 is a múlté, folytatjuk a naprakészt, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Róth Balázsi Hunor, és hát ahogy korábban most megkérdezzük benne, Szita Károly Kaposvár polgármestere is felhívta a figyelmet a hőségre, és elmondta, hogy mi mindent tesz meg a város annak érdekében, hogy segítse lakóit, így én is hangsúlyozom továbbra is, hogy figyeljünk oda, kedves hallgatók, magunkra, egymásra, és ne legyintsünk, mert sok esetben sajnos pont abból következően történik tragédia vagy baj, hogy azt gondoljuk, hogy velünk nem történhet semmilyen komoly a probléma, de bizony a hőség mindenki szervezetét próbára teszi, legyen az fiatal vagy idős, csak nyilván vannak olyanok, akikre hatványozottabban oda kell figyelni. És ezúttal hangsúlyozom, úgy, ahogy a tegnapi sajtótájékoztatón az országos tiszti főorvos is tette, ne hagyjuk a gyereket, a kisállatot, senkit az autóban még 2 percre sem ezekben a meleg időkben. Ezt is minden évben elmondjuk számtalanszor, és mégis minden évben történik legalább egy tragédia valahol az országban. Úgyhogy drága hallgatók, hiába kényelmesebb gyorsan bevásárolni, a gyereket ne hagyjuk kint, vigyük be magunkkal, majd úgy térjünk vissza a személygépjárműhez együtt. Na de, figyeljünk oda arra is, hogy jól érezzük magunkat, mert bizony szomorú kaposvári emberekkel sehova sem jutunk, így aztán élvezzük a dalokat is. Amy Winehouse jön a folytatásban, és itt lesz velünk Harry Styles, és most pedig Dua Lipa-tól szól a Training Season.

Amy Winehouse és a Tears Dry on Their Own a rádió mostan, 3:49 környékén járunk, és hát kedves hallgatók, van nekem programom a hétvégére azoknak, akik nem akarnak a négy fal között ülni, de azért a hőséget is szeretnék.

Elkerülni. Ilyen a kaposvári Kultik mozi, ahol nagyszerű alkotásokat nézhettek akár a családdal, akár párotokkal vagy egyedül, és légkondicionált helyiségben nem mellesleg. Így aztán ajánlom is figyelmetekbe a Toy Story 5-öt, amit egész hétvégén megnézhettek a Kultik moziban. Vetítik a Supergirl című akciódráma fantasyt, ez egy jó kis családi film, már 12 éven felülieknek is ajánlott. A Birka krimi zseniális, látta a családom, és nagyon élvezték, ez egy akció misztikus végjáték, ez is terítéken van, akárcsak a Mandalori és Grogu. Az életem legjobb száma, egy jó kis dráma musical vígjáték, szintén terítéken a Kultik moziban, akár csak Michael Jackson életéről szóló film a Michael. A Szürke Zóna című akciódráma thriller 18.30-tól megtekinthető a mai napon, de hogyha nem ma, hanem holnap szeretnétek vagy vasárnap moziba menni, akkor is megnézhetitek majd. A Backrooms, hátsó szobák című filmet azoknak ajánlom, akik szeretik a horrort és a sci-fit. Ez egy misztikus horror sorozat, ami egy teljesen újszerűen mégis más, idegen és félelmetes dimenzióba kalauzol el minket. A Leleplezés napja szintén egy dráma sci-fi thriller, és végül, de nem utolsó sorban, hát visszatért a horrorra akadva egy jó kis horror végjáték, amit az egész hétvége során nézhettek a kaposvári Kultik moziban. Most pedig egy örökzölddel folytatjuk 1989-ből, jön a London Boys és a London Nights.

A halott pénz idei dalát hallgattuk, ez volt a Gyerekek a Rádió Moston. 9 órához közelítünk, és Patricia híreihez, ez azonban azt is jelenti, hogy a naprakész végéhez értünk, de a lendületből nem veszünk vissza, és az információkból sem, úgyhogy érdemes velünk maradni továbbra is Kaposvár Rádiójában. A nap 24 órájában azon vagyunk, hogy ti jól érezzétek magatokat, és ez a célunk az óra végén is, ezért érkezik Shawn Mendes és Camila Cabello közöse, a Señorita a Rádió Moston.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
3: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Júliustól több kaposvári utcában is változik a hulladékszállítási rend. Csukás István születésének 90. évfordulójára emlékeznek majd Balatonszárszón. Jó napot kívánok, Pál Patrícia vagyok. Önök a rádió most legfrissebb híreit hallják 9 órakor. Több kaposvári városrészben is változik a hulladékszállítás rendje július 1-től. A kommunális hulladékgyűjtési napja több utcában hétfőről keddre, egyes területeken pedig a második heti szállítás csütörtökről péntekre módosul. A Béke utcában és a lakótelepen a szelektív hulladékot ezentúl csütörtökön gyűjtik. A KHG arra kéri az érintetteket, hogy a kukákat az új szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki. A változásokról pedig részletesebben a kaposvármost.hu oldalon is olvashatnak. A hőség miatt több kaposvári intézmény is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A könyvtár például meghosszabbított nyitvatartással és klimatizált terekkel várja a lakosságot. Több munkahelyen is a nagy meleghez igazították a munkarendet. A tűzoltók és a közutasok, akik a szabadtéren és a fokozott hőterhelésben dolgoznak, számukra hűtött italokat, gyakori pihenőidőt biztosítanak. Egyes kaposvári gyárakban pedig a műszakok időpontját is módosították, hogy elkerüljék a legforróbb órákat. Csukás István emléknapot tartanak Balatonszárszón. A településen a szerző születésének 90. évfordulóján különleges programokkal készülnek. Most először mutatják be a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő együttműködésében. Ezt családi programok, kézműves foglalkozások, koncertek és ismeretterjesztő előadások követik, majd az estét egy színházi vígjáték zárja. Így a rendezvény a Csukás univerzumot a gyerekektől a felnőttekig több korosztály számára is élményszerűen idézi meg. Mexikó, Svájc és Brazília is csoportelsőként jutott tovább a kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika meglepetésére legyőzte Dél-Koreát, ezzel megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportban Svájc 2-1-re nyert Kanada ellen, továbbá a C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, ahol a sérüléséből felépült Neymar is pályára lépett már. A legfrissebb megfigyelések szerint idén nem kell számítani jelentős árvaszúnyog invázióra a Balatonnál, közölte az Időkép a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre hivatkozva. A szakemberek szerint a lárva állomány egy része már kirajzott, a megmaradt egyed sűrűség pedig nem elegendő ahhoz, hogy tartós, zavaró rajzások alakuljanak ki. Ennek köszönhetően a következő hetekben legfeljebb szórványos megjelenés várható.
0: Időjárás jelentés.
5: Már most délelőtt gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 28-34 fok közötti értékekre kell számítani már délig. A nap erősen tűz, a hőérzetet továbbra is fokozza az UV-sugárzás is. Zavartalan napsütésre lehet készülni egész nap, gomoly felhők legfeljebb elvétve jelenhetnek meg, számottevő légmozgás nélkül.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
6: Elmúlt 9 óra, szép délelőtt, kellemes pénteket kívánunk, már csak egy utolsó lendület választ el bennünket a hétvégétől, úgyhogy ha még hosszú a teendőlista, akkor most kapcsolj egy fokozattal feljebb, mi pedig hozzuk hozzá a zenéket és a jó hangulatot itt a rádió mostan. Közben azért egy fontos dologra is érdemes odafigyelni, nem győzzük hangsúlyozni, hogy a következő napokban rendkívüli hőség érkezik, a meteorológusok szerint akár 39-40 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet, ezért ma még érdemes felkészülni. Legyen nálatok víz, ne feledkezzetek meg a folyadékpótlásról, és ha tehetitek, a legmelegebb órákban keresétek az árnyékot vagy a hűvösebb helyeket, figyeljünk a gyerekekre, az idősebb családtagokra és a kis kedvenceinkre is, ilyenkor egy kis odafigyelés is rengeteget számít. Most pedig emeljük tovább a hangulatot, jön Olivia Rodrigo, ez a Get Him Back Kaposvár rádiójában.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Kanadából érkezett a Nickelback, azóta Bones for the Crowds a rádió mostan. Néhány perccel elmúlt 4:10, és picit visszatekintünk a Kaposvár múltjában is, így június 26-a apropóján. Ugyanis ma 50 éve az Országos Természetvédelmi Hivatal a 6/1976 OTVH határozattal létrehozta a Kaposvártól délre elterülő 9042 hektáros zselici tájvédelmi körzetet. Bizony, ha úgy vesszük, 50 éves a zselici tájvédelmi körzet. 25 éve Pusztai Erzsébet, a Magyar Demokrata Néppárt elnöke belpolitikai kérdésekről tartott sajtótájékoztatót Kaposváron. És végül, de nem utolsó sorban, ma 20 éve nyitották meg a kaposvári Kossuth téren a 12. Alpok Adria nyári ifjúsági játékokat. A nemzetközi sportversenyek sorozata 29-én zárult. Ha ehhez kapcsolódóan van emléketek, vagy kiegészítenétek a kalendáriumot, írjatok 06 70 32 32 355. Most pedig Beyoncé-vel folytatjuk a Crazy in Love szól a rádió mostan.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Időjárás jelentés.
1: Hangsúlyozzuk, kedves hallgatók, extrém meleg lesz a hétvégén, de hogyha kíváncsiak vagytok, hogy hogyan is alakul egészen pontosan az előttünk álló néhány nap, akkor már is elárulom nektek, hogy napos száraz idő várható a mai napon, a délkeleti szél kissé megélénkül, de hűsíteni nem fog, a nappali hőmérsékletek pedig 35-37 fok között alakulnak. De fontos kihangsúlyozni ezeknél a hőmérsékleteknél, hogy ezeket árnyékban mérjük. A mai késő estére mindössze 28-30 fok közé hűl a levegő. Aztán holnap folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, a délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18-21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek szintén 36-38 fok között alakulnak, és hasonló időjárásra számíthatunk majd vasárnap is, akkor akár 39-40 fok is lehet, akár csak hétfőn és kedden. Aztán egészen szerdáig marad a 40 fok közeli forróság, majd ezt követően egy hidegfront hatására felfrissül a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Most egy pillanatra fontos témára hívjuk fel a figyelmet a Sugar Babes Daniel című dala után, hiszen június 26-a a kábítószerellenes világnap, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a drogok veszélyeire, valamint a megelőzés és a segítségkérés fontosságára. A függőség pedig nem válogat kor, nem és társadalmi helyzet szerint, ugyanakkor nagyon sokat számít a család, a barátok és a közösség támogatása. Különösen fontos, hogy beszélgessünk a fiatalokkal, merjenek kérdezni, és tudják, hogy mindig van kiút, mindig van segítség. Vigyázzunk egymásra, figyeljünk oda a környezetünkben élőkre, mert néha egy őszinte beszélgetés is sokat jelentett. Erről pedig dr. Jávorszkiné, dr. Molnár Magdolnával időnként mi is szoktunk beszélgetni itt a Rádió Moston, de bagatelizáljuk el a témát, mert bizony erről napjainkban beszélni kell. Közeledünk 10 órához, Kemreddel folytatjuk, jön a Be Mine.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit! Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
5: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Vásárt tartanak a közfoglalkoztatottak. Újabb rangos sporteseményen vett részt a kórház csapata. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Közfoglalkoztatási vásárt rendeznek szombaton Igalban. A rendezvény során a megyei közfoglalkoztatási programban készült helyi termékeket mutatják be. Ezeket az érdeklődők meg is kóstolhatják, megvásárolhatják és haza is vihetik. A kínálatban szerepelnek például lekvárok, szörpök, tökmagolaj, textíliák, levendulás termékek és faipari alkotások is. A vármegyei kormányhivatal 6. alkalommal rendezi meg a vásárt. Egy középtávú triatlon versenyen indult nemrég a Kaposi Mór Oktató Kórház sportos csapata. A csapat 5 óra 16 perc alatt teljesítette a majdnem 2 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló távot. A résztvevők közleménye szerint ez a verseny nem csak sport volt, hanem jó közös élmény is, ami segített összekovácsolni a csapatot, és közben az egészségügyet és az egészséges életmód fontosságát is képviselték. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy ittas sofőr ellen. A férfi egy balatoni település strandján több mint 2 liter sör elfogyasztása után ült autóba, majd hazafelé többször áttért a szemközti sávba, ahol nekihajtott egy másik járműnek, és letörte annak visszapillantó tükrét. A sofőr a baleset után megállás nélkül tovább hajtott, ám a térfigyelő kamerák alapján a rendőrök mintegy 20 percen belül azonosították és elfogták. Az ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől való eltiltást indítványozott vele szemben. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatásokat, lehetőség szerint maradjanak otthon, valamint figyeljenek a rászorulókra. Emellett országos intézkedéseket vezettek be, a többek között otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, ivóvízosztást szerveznek, klimatizált helyiségeket nyitnak meg, a honvédség pedig zacskózott víz előállításával és elosztásával segíti az ellátást, miközben a közlekedésben és a rendezvény szervezésben is korlátozások és átütemezések jöhetnek a rendkívüli hőség miatt. Rendezvénysorozat indult a Hunor program keretében Kapu Tibor kutató űrhajós felbocsátásának első évfordulója alkalmából a budapesti Millenárison. A megnyitón elhangzott, a programot egyfajta katalizátornak tekintik a magyar űrkutatásban, és felkérték most Kapu Tibort a Hunor program vezetésére és a további fejlesztések támogatására. Az űrhajós az ünnepség kapcsán elmondta, az elmúlt évben országszerte több tízezer emberrel találkozva népszerűsítették az űrkutatást és a tudományos pályát a fiatalok körében.
0: Időjárás jelentés.
6: Már most délelőtt gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 28-34 fok közötti értékekre kell számítani már délig. A nap erősen tűz, a hőérzetet továbbra is fokozza az UV-sugárzás is. Zavartalan napsütésre lehet készülni egész nap, gomoly felhők legfeljebb elvétve jelenhetnek meg, számottevő légmozgás nélkül.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
7: Már a 10 óra is a múlté, szép napot mindenkinek, péntek van, és ez a legjobb ebben a napban, mert hogy telnek a percek, telnek az órák, és egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy élvezzük a szabadidőt, élvezzük a szabad napokat, letesszük a lantot, és a hátunk mögött hagyjuk a munkát. Már nyilván a szerencsésebbek, mert van akinek hétvégén is dolgozni kell, de lényeg a lényeg, hogy itt előttünk áll a hétvége, itt van a Desedapart, közel van a Balaton, kicsit ki tudunk ruccanni, ki tudunk mozdulni, és tudjuk élvezni a meleg nyári időt, de természetesen csak ésszel, odafigyelve, és figyeljünk oda azokra a tanácsokra, javaslatokra, amiket a nagy kánikula miatt adnak nekünk. Azzal semmi baj nincs, hogyha élvezzük a napsütést, és strandolunk, napozgatunk, hogyha ezt értelmes keretek között tesszük. Ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670 32 32 355. Írjatok, hívjatok ebben az órában is. Ray Dalton újdonsága, a Go That High érkezik hamarosan, előtte pedig a Jonas Brothers és Carol G nyitja az órát az X-el.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

0: Programajánló.
1: A múlt hétvégén volt a múzeumok éjszakája, és bár egy héttel megkésve, de Kapos Homok is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és holnap várnak benneteket egy igazán izgalmas kiállításra, mégpedig egy panda kiállításra 18 és 23 óra között. A jó hír az például, hogy bejelentkezés nélkül lehet látogatni a kiállítást, és minden, ami panda, egy helyen, játékokkal, nyereményekkel, különleges programokkal, és még sok más attrakcióval készülnek a szervezők, kis és nagy panda rajongóknak egyaránt ajánlják. A panda pedig szerintem a világ legcukibb állata, nem lehet őket nem szeretni. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha szeretnétek programot a hétvégére, menjetek ki Kapos Homokra és a Széchenyi utca 85 szám alatt. Nézzétek meg ezt a nagyszerű panda kiállítást 18 és 23 óra között.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. 91.2. Rádió Most.

Kygótól és a One Republic-tól hallgattuk a Chasing a Paradise-t 2025-ből. Érkezik egy ajánló itt a rádió mostan, aztán hamarosan horoszkópot hozok, kedves hallgatók, de mindezt megelőzően egy kis zenei ajánlót a következő fél órára, hogy tudjátok, mivel folytatjuk. Itt lesz velünk nem sokára Pink Panthers és Zara Larsson közöse a Stateside. De jön még a folytatásban a Bermuda és a London.

0: és a következő óra vége felé, majd Lady Gaga is benéz hozzánk a paparazzival. Nagyszerű dalok, jó hangulat egy helyen, Kaposvár rádiójában. Legyetek itt is!
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
3: Lidi.
2: Lidibe. Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl családnév a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
3: Lajcsi.
2: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
1: 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük, mit tartogatnak a csillagok a mai napra. Kedves Kos, félreértést, hamis információt jelez a Nap és a Neptunusz kvadrát fényszöge. Használd az ösztöneidet és a megérzéseidet is, ha elakadsz valamiben. Néha ugyanis nem segít a logika, mert a megoldáshoz egy teljesen más megközelítésre van szükség, mint például ma is. Bika, ma fokozottan ügyelj arra, mit mondasz el valakiről, aki nincs jelen, mivel a hírek gyorsan szétfuthatnak, és még arra is van esély, hogy valaki beleszeretne keverni téged is egy vitás helyzetben. Legyél óvatos, és mindig beszélgess úgy egy harmadik szeméről, mintha ő is ott állna. Ikrek, este átlép a hold a nyilasba, és ettől fellelkesülsz. Kimondod, ami a szívedet nyomja, ez egyrészt lehet nagyon kedvező, szerencsés, hisz tényleg felszabadulsz, megkönnyebbülsz, másrészt elkerülhetetlen, hogy ezzel kivívd egyesek nem tetszését. Rák. A Merkur csodálatos fényszöge nagy, meggyőző erőt ad neked. Ha szót emelsz, ma biztosan meghallgatásra találsz. A szavaid ráadásul nem csak, hogy célt érnek, de nagyobb hatással is lehetnek, mint gondolnád. Épp ezért alaposan gondold meg, kinek mit adsz tovább, mert lehet, hogy véletlenül hamis információt.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Pénteken egy tökéletesnek és hasznosnak tűnő tanácsot kaphatsz valakitől, melyet talán legszívesebben megfogadnál, és már bele is vágnál a dologba azonnal. Legyen azonban bármennyire is csábító a felvázolt helyzet, ne kapkodj, legyél higgadt és türelmes. Szűz. Elképzelhető, hogy pénteken egy esemény vagy egy váratlan fordulat miatt hirtelen felgyorsulnak körülötted a dolgok, és te úgy érzed, mint akit elsodornak az események,

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, ma nagyon jó energiák érkeznek az életedbe, de fel is erősíthetik a bolygók a túlzásokra való hajlamodat. A Neptunusz fényszöge pedig egy tévedést jelezhet, úgyhogy most mindent ellenőriz kétszer is. Bak! A pénteki napon jól teszed, ha a szokásos higgadtságoddal kezeled a káoszos helyzeteket, ezekből pedig lesz bőven, mert a Neptunusz zavart kelt. Szerencsére délutánra feloszlik a köd, és érkezik a tisztánlátás ereje a Merkur által. Vízöntő. Alapvetően jó napra számíthatsz, csak két dologra kell figyelned. Este már a nyilasba lép a hold, emiatt nagyon belemerülhetsz valamibe, és elúszhatsz az idővel. A másik, hogy a Neptunusz félreértést jelez, kommunikálj nagyon egyértelműen, hogy ezt kivédd. És végül halak. A Skorpió hold kap egy trigont a Merkurtól, ami fantasztikus intuíciót eredményez nálad, most viszont a veséjébe látsz a másiknak. A tények szintjén már kevésbé szerencsés a helyzet, a Neptunusz téves információt jelez.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Miles Smith énekelt, ez volt a Stay a Rádió Moston 2025-ből. Nem sokára pedig 11 órát üt az óra, kedves hallgatók. Újból Patrícia hozza a legfontosabb tudnivalókat itt a 91.2-es frekvencián, Kaposvár rádiójában, a Rádió Moston. Ugyanakkor én megköszönöm a kitartó figyelmet, és azt, hogy velem indítottátok a pénteket, a hónap utolsó péntekét, mert hogy átadom a terepet Keszthelyi Tibinek, aki 11 órától délután 5-ig lesz itt veletek a Rádió Moston, aki örül neki, annak mondom, hogy vasárnap reggel 7-kor majd visszatérek hozzátok. Aki nem örül ennek, ettől függetlenül ébredjen velünk majd vasárnap is, igyekszem a zenékkel a kedvére tenni. Mindenkinek kívánok egy szép hétvégét, használjátok ki minden adottságával ezt a néhány napot, és vigyázzatok magatokra a nagy hőségben. Lady Gaga-val búcsúzom, érkezik a Paparazzi, viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A végzős hallgatókat köszöntötte tegnap a polgármester. Több utcában megváltozik a hulladékszállítás időpontja. Jó napot kívánok, 11 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ünnepi köszöntőt tartottak csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjainak. Ebben a tanévben több mint 1000 diák érettségizett a városban, közülük sokan kimagasló eredménnyel zártak, és többen felsőoktatási intézményekbe nyertek felvételt. A díszokleveleket és az ajándék könyvutalványokat Kaposvár polgármestere adta át. Az érettségizők mellett pedig mintegy 400 általános és középiskolás diákot is elismertek az országos és nemzetközi versenyeken elért sikereikért. Több kaposvári városrészben is változik a hulladékszállítás rendje július 1-től. A kommunális hulladékgyűjtési napja több utcában hétfőről keddre, egyes területeken pedig a második heti szállítás csütörtökről péntekre módosul. A Béke utcában és a lakótelepen a szelektív hulladékot ezentúl csütörtökön gyűjtik. A KHG arra kéri az érintetteket, hogy a kukákat az új szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki. A változásokról pedig részletesebben a kaposvármost.hu oldalon is olvashatnak. A hőség miatt több kaposvári intézmény is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A könyvtár például meghosszabbított nyitvatartással és klimatizált terekkel várja a lakosságot. Több munkahelyen is a nagy meleghez igazították a munkarendet. A tűzoltók és a közutasok, akik a szabadtéren és a fokozott hőterhelésben dolgoznak, számukra hűtött italokat, gyakori pihenőidőt biztosítanak. Egyes kaposvári gyárakban pedig a műszakok időpontját is módosították, hogy elkerüljék a legforróbb órákat. Bud Spencer és Terence Hill klasszikus filmjeit vetítik újra Budapesten most szombattól augusztus 9-éig egy különleges vetítés sorozat keretében. A programban 6 ikonikus alkotás szerepel, köztük a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok és a Kincs, ami nincs, amely generációk kedvencei lettek. A vetítés sorozat célja, hogy a rajongók újra átélhessék a legendás páros filmjeinek hangulatát, miközben a fiatalabb nézők is mozivásznon találkozhatnak ezekkel a klasszikusokkal. Mexikó, Svájc és Brazília is csoport elsőként jutott tovább a kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika meglepetésére legyőzte Dél-Koreát, ezzel megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportban Svájc 2-1-re nyert Kanada ellen, továbbá a C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, ahol a sérüléséből felépült Neymar is pályára lépett már.
0: Időjárás jelentés.
5: Már most délelőtt gyorsan emelkedik a hőmérséklet, 28-34 fok közötti értékekre kell számítani már délig. A nap erősen tűz, a hőérzetet továbbra is fokozza az UV-sugárzás is. Zavartalan napsütésre lehet készülni egész nap, gomoly felhők legfeljebb elvétve jelenhetnek meg, számottevő légmozgás nélkül.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
6: Sziasztok! Egyezkedjünk, mi a véleményetek? Ti vállaljátok azt, hogy hallgatjátok folyamatosan a Rádió Mostot, Mi pedig azt vállaljuk, hogy ellátunk benneteket minden hasznos infóval és egy csomó jó zenével, amitől sokkal hamarabb ér véget a munkaidő, legalábbis érzésre. Na, deal? Áll az alku? Na, akkor csapjunk is bele! Első előadóink ebben az órában Zedd, a magyar New Level Empire és Damiano David. I know.

0: Programajánló.
1: Na lássuk, hogy alakul ma. A kaposvári Kultik moziban már délután 2 órától van előadás, jön a Toy Story 5. része, úgyhogy addig még akár meg lehet nézni az előzőeket is, vagy a gyermekkel minden nap egyet, és aztán egy igazi kis mozis élményt kínálni neki az 5. résszel. A Supergirl 2 óra után már látható, egyébként napi 3 előadáson adják ezeket a filmeket. Műsoron még a Birka krimi, a Mandalóri és a Grogu, az Életem legjobb száma, a Michael, a Szürke zóna, a Back Rooms hátsó szobák, a Leleplezés napja, illetve a Horrorra akadva folytatása is, 4. évszázadot követően. Ajánlom továbbá a figyelmetekbe nagy szeretettel a szombati Varjunk a szabadban, a kaposvári Nevenincs varrókör és a somogyaszalói foltvarró csoport rendezvényét, egy egész napos közös varrást. Délelőtt 10 órakor kezdődik a Desedató mellett, a Fekete István látogató központ előtti területen. Kézi varrós felszereléseket és a jó kedvet senki ne felejtse otthon. Bővebb info pedig kérhető a 0620 77 59 426-os telefonszámon.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Sauli

0: Modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár KFT. Cseri. Kár lenne kihagyni.
1: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
2: Reklám hangzott el. 91.2. Rádió most.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Denészt hallgattuk és Orsovai Renét, akik egy nagy koncertet tartottak a Fun Fizz Fesztiválon, Keszthelyen voltak az elmúlt napokban, és természetesen telik a naptára a nyári naptár, hiszen számos helyen fognak majd fellépni. Igen, dübörög a fesztivál szezon, és a nagy koncert helyszínek és a nagy fesztivál helyszínek is tele vannak programokkal. Gondolok itt a Budapest Parkra, az MVM Dombra, a Puskás Arénára, az Óbudai Szigetre, a Sziget Fesztiválra, a Balaton Soundra, aztán az Amárdi Sopron Lövérek Strandfesztiválra, az EFOT-ra, a Velencei Tónál, vagy éppen a Campus Fesztiválra a debreceni Nagyerdőben. De a Fertőrákosi Kőfejtő és a Barlang Színház, a Szegedi Domtér és a Tokaji Fesztivál Katlan is temérdek programot kínál ezen a nyáron.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Ó, igen, már majdnem vége van ennek az órának, és kezdődik a délután, illetve az ebédidő. Jó étvágyat hozzá, egy finomság nagyon-nagyon fontos, és lehet, hogy bár rövidebb ez a mai nap a munkahelyen, azért enni akkor is kell, mert akkor meg a nap többi része lesz majd hosszabb, úgyhogy ehhez kívánok jó étvágyat. És ó, igen, nagyszerű slágerek a folytatásban, érkezik a Halott pénz By Alex-el, majd Charlie Puth Meghan Trainorral, végül pedig Alok Jazz Glynnel.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical a régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Volkswagen.
8: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit. Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Vigyázzunk egymásra a kánikulában, ezt hangoztatta Szita Károly. Kiváló a dinnyetermés idén-nyáron. A helyes hulladékgyűjtő edények használatára hívja fel a figyelmet a KHG. Jó napot kívánok, dél van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a rádió most legfrissebb hírei. Vigyázzunk egymásra a kánikula idején. Erről beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Mostnak adott péntek reggeli interjújában. Elmondta, hogy már működnek a párakapuk, a szökőkutak és a légkondicionált helyiségek is, ahova bárki bemehet hűsölni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni, de az egészségvédelme elsősorban egyéni odafigyelés kérdése. Az utak locsolásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem szeretnének ivóvizet használni erre. A tavak vízszintje is alacsony, és a szakemberek szerint a locsolás csak rövid ideig enyhíteni a hőséget. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kulturált szelektív hulladékgyűjtés. Csukás István emléknapot tartanak Balatonszárszón. A településen a szerző születésének 90. évfordulóján különleges programokkal készülnek. Most először mutatják be a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő együttműködésében. Ezt családi programok, kézműves foglalkozások, koncertek és ismeretterjesztő előadások követik, majd az estét egy színházi vígjáték zárja. Így a rendezvény a Csukás univerzumot a gyerekektől a felnőttekig több korosztály számára is élményszerűen idézi meg. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatásokat, lehetőség szerint maradjanak otthon, valamint figyeljenek a rászorulókra. Emellett országos intézkedéseket vezettek be, a többek között otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, ivóvízosztást szerveznek, klimatizált helyiségeket nyitnak meg, a honvédség pedig zacskózott víz előállításával és elosztásával segíti az ellátást, miközben a közlekedésben és a rendezvényszervezésben is korlátozások és átütemezések jöhetnek a rendkívüli hőség miatt. Kiváló minőségű dinnyetermésre számítanak idén a magyar termelők, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tájékoztatás szerint a szabadföldi görög és sárga dinnye hamarosan nagyobb mennyiségben jelenik meg a hazai piacokon, és a kedvező időjárási feltételek miatt jó termés átlagokra számítanak. A szakmai szervezetek arra is felhívják most a figyelmet, hogy érdemes a hazai termesztésű dinnyét választani, és ebből a hetekben indul a szezon országszerte.
0: Időjárás jelentés.
9: Kezdődik az extrém hőség, 38 helyenként akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletekkel. Az aszályos, száraz levegő tovább rontja a komfortérzetet. Csapadék továbbra sem várható, a szél többnyire gyenge marad.
0: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
10: Elindult a délután, töltsétek velünk, illetve egy nagyon finom ebéddel kezdjétek. Jó étvágyat hozzá. Aperitívnek pedig a Backstreet Boys újdonságát pörgetem. Megkockáztatok ezt követően egy kosint, egy tétmekrét, a sütit pedig a Genesis jelenti. Something.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n. Programajánló.
1: Pozért hallgattuk, Santana és a GB Product érkezik, valamint a Maria Maria, de szerintem így ismeri mindenki ezt a melódiát itt a Rádió Mostban. Előtte azonban még mielőtt belecsapnánk, egy kis programot szeretnék ajánlani nektek. Egyrészt a Varjunk a Szabadba, a kaposvári neves Zsincs Varrókör és a Somogyaszalói Foltvarró csoportnak a rendezvényét, ami holnap délelőtt 10 órakor kezdődik majd a Fekete István látogató központ mellett. Ide várják a kedves érdeklődőket varró felszereléssel és jó kedvel. A múzeumok éjszakája folytatódik, legalábbis a Kapos Homoki Panda kiállítás most ezen a héten szombaton lesz. Este 6-tól 11-ig bejelentkezés nélkül is lehet menni, és amit ígértek, hogy meglepetésekkel, játékokkal, nyereményekkel, különleges programokkal várják a kedves érdeklődőket ott Homokon, a Széchenyi utca 85 szám alatt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gasztroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit. Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
3: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
5: Cseri

0: 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Az érettségizőknek és a szakmát szerzőknek gratulált a polgármester. Újabb versenyen mérettette meg magát a kórház sportcsapata. Jó napot kívánok, egy óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén 1700 fiatal szerzett bizonyítványt Kaposváron. Erről Szita Károly beszélt péntek reggeli rádió interjújában. A városvezető rádiónknak elmondta, közülük 663-an szakmát tanultak, és őket már most várják a helyi munkahelyek. Több mint 1000-en érettségiztek, közülük sokan tovább tanulnak a felsőoktatásban. A polgármester bízik abban, hogy tanulmányaik után sokan visszatérnek majd Kaposvárra, ahol dolgozni és családot alapítani is fognak. Egy középtávú triatlon versenyen indult nemrég a Kaposi Mór Oktató Kórház sportos csapata. A csapat 5 óra 16 perc alatt teljesítette a majdnem 2 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló távot. A résztvevők közleménye szerint ez a verseny nem csak sport volt, hanem jó közös élmény is, ami segített összekovácsolni a csapatot, és közben az egészségügyet és az egészséges életmód fontosságát is képviselték. Vádat emelt a kaposvári járási ügyészség egy ittas sofőr ellen. A férfi egy balatoni település strandján több mint 2 liter sör elfogyasztása után ült autóba, majd hazafelé többször áttért a szemközti sávba, ahol nekihajtott egy másik járműnek, és letörte annak visszapillantó tükrét. A sofőr a baleset után megállás nélkül továbbhajtott, ám a térfigyelő kamerák alapján a rendőrök mintegy 20 percen belül azonosították és elfogták. Az ügyészség pénzbüntetést és járművezetéstől való eltiltást indítványozott vele szemben. Megújult formában jelent meg a Balaton gasztrokalauza, amely a 100 legjobb balatoni vendéglátóhelyet mutatja be. A kiadvány a korábbi elveket megtartva, de szigorúbb válogatással készült, és a Balatont 6 térségre osztotta. A lap éttermeket, pékségeket, kávézókat, halsütőket, cukrászdákat és termelői piacokat is ajánl. A szerkesztők szerint a balatoni gasztronómiát továbbra is a street food és a gyorsan fogyasztható fogások határozzák meg, miközben egyre több helyen jelennek meg a modern, grilles és kreatív strandételek. Bud Spencer és Terence Hill klasszikus filmjeit vetítik újra Budapesten most szombattól augusztus 9-éig egy különleges vetítés sorozat keretében. A programban 6 ikonikus alkotás szerepel, köztük a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok és a Kincs, ami nincs, amely generációk kedvencei lettek. A vetítés sorozat célja, hogy a rajongók újra átélhessék a legendás páros filmjeinek hangulatát, miközben a fiatalabb nézők is mozivásznon találkozhatnak ezekkel a klasszikusokkal.
1: Időjárás jelentés.
2: Kezdődik az extrém hőség, 38 helyenként akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletekkel. Az aszályos, száraz levegő tovább rontja a komfortérzetet. Csapadék továbbra sem várható, a szél többnyire gyenge marad.
1: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
4: Keszthelyi Tibor. Továbbra is ebédidőben, benne a délutánban, 1 óra 4 perckor. Sziasztok! Jó munkát azoknak, akiknek jutott még péntek délutánra is, kitartás. Veletek vagyunk, együtt húzzuk az igát. Sőt, tolom, de most én a zenéket. Tiestót, Dr. Béres és Verép Tomi közös Jimmy átdolgozását, a 21 Pilots slágerét és a

0: Ők voltak a Texas és az Inner Smile, egy 2000-es dal. A folytatásban Horváth Tamás és a Kovaszki meg a Vega érkezik a Fehér Hollóval. Egy kis kétrészes mini epizód, ez a második része ennek. Na de Horváth Tomi után majd a Roxette jön originálisan, aztán Ed Sheeran, Teddy Swims, Red Hot Chili Peppers, és egy kis bíztatás nektek péntek délutánra, mert már csak tényleg egy utolsó hajrá választja el azokat is a megérdemelt pihenéstől, akik jelenleg is dolgoznak. Itt van nehéz a kánikulával teli napsütéssel nyakon öntött péntek délután, de már a hét nehezén túl vagyunk, úgyhogy már csak be kell zsebelni a hét utolsó sikereit, aztán elengedd a munkahelyi stresszt, mert a nyakunkon a hétvége, amikor végre teljesen a magunk urai lehetünk.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

91.2 Rádió Most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Madonna a zene nagyasszonya, és a Give It To Me egy korábbi korszakából. És ez ám a karrier, nem, de bár, amikor az ember azt mondhatja egy előadóról, hogy korszakai vannak. Madonnáé az első, ugye 80-as években indult, amikor a Vuggal és a Secrettel a 90-es évekbe átlépett egy újabb korszakba, majd egy még újabbba a 90-es évek végén. Aztán a következő nagy korszaka a negyedik volt, amikor ezt a dalt és ezeket a dalokat készítette 2008-ban, és éppen most is van egy újabb ilyen visszatérő része. Hát ettől az, aki egy igazi nagy művész, meg hát Piperkőc is tegyük hozzá, alkalmasint botrányhős is, de hát így szoktuk meg, ő már csak ilyen. Remek napot, jó munkát kívánok az utolsó percekre is, az utolsó órákra is. Figyeljétek a rádiót, pörgünk tovább, vagy éppen andalítunk Ariana Grandéval, Case in the Sunshine Band-del, Kid Laroi-ja.
1: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje. Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Rengeteg programmal támogatja a város a fiataloknak az életkezdését. Több utcában is változik a hulladékszállítás időpontja. Jó napot kívánok, 2 óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A fiatalokat támogató önkormányzati programokról beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában. Ilyen például a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj, amely akár havi 75 ezer forintot is ad, és eddig több mint 150 fiatal kapta meg, akiknek 92%-a később vissza is tért Kaposvárra dolgozni. A városvezető hozzátette, hogy a lakhatásban is segítenek a Fecskeház programmal, ahol új lakásokat is biztosítanak a fiataloknak, hogy könnyebb legyen helyben maradni és dolgozni. Több kaposvári városrészben is változik a hulladékszállítás rendje július 1-től. A kommunális hulladékgyűjtési napja több utcában hétfőről keddre, egyes területeken pedig a második heti szállítás csütörtökről péntekre módosul. A Béke utcában és a lakótelepen a szelektív hulladékot ezentúl csütörtökön gyűjtik. A KHG arra kéri az érintetteket, hogy a kukákat az új szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki. A változásokról pedig részletesebben a kaposvármost.hu oldalon is olvashatnak. Fürdőzésre alkalmas a Deseda, a kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, valamint a legfrissebb vasárnap vett minta eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatásokat, lehetőség szerint maradjanak otthon, valamint figyeljenek a rászorulókra. Emellett országos intézkedéseket vezettek be, a többek között otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, ivóvízosztást szerveznek, klimatizált helyiségeket nyitnak meg, a honvédség pedig zacskózott víz előállításával és elosztásával segíti az ellátást, miközben a közlekedésben és a rendezvényszervezésben is korlátozások és átütemezések jöhetnek a rendkívüli hőség miatt. Mexikó, Svájc és Brazília is csoportelsőként jutott tovább a kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika meglepetésére legyőzte Dél-Koreát, ezzel megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportban Svájc 2-1-re nyert Kanada ellen, továbbá a C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, ahol a sérüléséből felépült Neymar is pályára lépett már.
0: Időjárás jelentés.
2: Kezdődik az extrém hőség, 38 helyenként akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletekkel. Az aszályos, száraz levegő tovább rontja a komfortérzetet. Csapadék továbbra sem várható, a szél többnyire gyenge marad.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
4: Hello, sziasztok! Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok, és milyen jó ezt kimondani is, és milyen jó ezt hallani, nem? Hogy ha-ha, végre itt a péntek délután. Jó, vannak persze olyan műszakok, vannak persze olyan szolgáltatások, ahol teljesen mindegy, hogy péntek délután van, vagy éppen hétfő hajnal, vagy vasárnap, vagy kedd, vagy szerda. Mi gondolunk mindenkire, remélem ti is gondoltok ránk minden esetben. A Rádió Mostban éjjel-nappal szólnak a zenék, már is folytatjuk tovább. Kemred, az Evanescence újdonsága, Berkes Olivér és Katy Perry is érkezik.

0: Rihanna slágerét hallgattuk ezóta az Unfaithful itt a Rádió Mostban 2006-ból. Jelenleg egyébként éppen pihenőjét tölti a művésznő, nincsen neki hivatalosan bejelentett aktív turnéja, bár azért a zeneiparban folyamatosan röppennek fel a pletykák egy-egy nagyszabású, visszatérő világ körüli turnéról, imáron az új és 9. stúdió lemezéről, az énekesnő az utóbbi években elsősorban azonban a saját márkáira koncentrált, a Fenty Beauty-ra, illetve a Savage X Fenty-re. A 2016-os Antiverse Tour óta viszont nem volt teljes koncert turnéja, azóta csak olyan egyszeri exkluzív fellépéseket vállalt, mint például a 2023-a Super Bowl félidei show és egy-egy magánrendezvény. De azért elgondolkodtató, hogy egy akkora nagy művész, mint ő, aki egyébként a zenei lemezek eladásából és a koncert belépőkből él, hogy a csodába tudja megtenni, vagy félt, hogy kiég, vagy van valami egészségügyi háttér? Nos, ezekre mi a válaszokat most úgysem fogjuk tudni megadni, de azért el lehet rajta mélázni. Helyette folytatjuk mondjuk most halott pénzzel, Michael Field-del, Alex Warren-nel és Marshmallow-val itt a Rádió Mostban. Remek délutánt kívánok! Tartsatok velünk a továbbiakban is!
1: Kell még egy kis lendület? Délután is! Rádió Most! FM 91.2

legjobbakra mindig van idő. Rádió Most. FM 91.2. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most. Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Programajánló.
2: Igazán tartalmas hétvége elé nézünk. A mai délután folyamán elindult az Ökölvívó Dunántúl bajnokság, amely pénteken, szombaton és vasárnap is jó kis meccseket kínál az utánpótlás kategóriában. U13, U15, U17, U19 és az elit korosztályban. A rendezvény helyszíne Igal tornacsarnoka, pontosabban a Batthyány Károly általános iskola tornacsarnoka. Szeretettel várnak minden kedves szurkolót. Egyben ajánlom a múzeumok éjszakája Kapos Homoki Panda kiállítását. Holnap este 6 és éjjel 11 óra között bejelentkezés nélkül lehet látogatni, és kis és nagy panda rajongókat egyaránt várnak ott a Széchenyi utca 85-ben. Sok-sok különlegességgel, nyereményekkel, játékokkal, jó hangulattal.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Nyáron irány a Balaton?
3: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
2: Jó ötlet, mit nézünk? Színház, koncert, gyerek, program.
3: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
4: Kultkikötő.hu.
5: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit. Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
6: Óriási készletkisöprő akció a Mántráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménnyel lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mántráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mántráni.
7: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9 millió 349 ezer forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
8: Kia. Movement that inspires.
9: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Vigyázzunk egymásra, erre hívja fel a figyelmet Szita Károly polgármester. Miközben több kaposvári cégnél már óvintézkedéseket vezettek be a kánikula kapcsán. Jó napot kívánok, 3 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vigyázzunk egymásra a kánikula idején. Erről beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Mostnak adott péntek reggeli interjújában. Elmondta, hogy már működnek a párakapuk, a szökőkutak és a légkondicionált helyiségek is, ahova bárki bemehet hűsölni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni, de az egészségvédelme elsősorban egyéni odafigyelés kérdése. Az utak locsolásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem szeretnének ivóvizet használni erre. A tavak vízszintje is alacsony, és a szakemberek szerint a locsolás csak rövid ideig enyhíteni a hőséget. Ünnepi köszöntőt tartottak csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjainak. Ebben a tanévben több mint 1000 diák érettségizett a városban, közülük sokan kimagasló eredménnyel zártak, és többen felsőoktatási intézményekben nyertek felvételt. A díszokleveleket és az ajándék könyvutalványokat Kaposvár polgármestere adta át. Az érettségizők mellett pedig mintegy 400 általános és középiskolás diákot is elismertek az országos és nemzetközi versenyeken elért sikereikért. Zárva tart a polgármesteri hivatal július 1-én. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt szünetel az ügyfélfogadás. A hivatal július 2-ától csütörtöktől ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. Rendezvénysorozat indult a Hunor program keretében Kapu Tibor kutató űrhajós felbocsátásának első évfordulója alkalmából a budapesti Millenárison. A megnyitón elhangzott, a programot egyfajta katalizátornak tekintik a magyar űrkutatásban, és felkérték most Kapu Tibort a Hunor program vezetésére és a további fejlesztések támogatására. Az űrhajós az ünnepség kapcsán elmondta, az elmúlt évben országszerte több 10 000 emberrel találkozva népszerűsítették az űrkutatást és a tudományos pályát a fiatalok körében. A legfrissebb megfigyelések szerint idén nem kell számítani jelentős árvaszúnyog invázióra a Balatonnál, közölte az Időkép a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre hivatkozva. A szakemberek szerint a lárva állomány egy része már kirajzott, a megmaradt egyed sűrűség pedig nem elegendő ahhoz, hogy tartós, zavaró rajzások alakuljanak ki. Ennek köszönhetően a következő hetekben legfeljebb szórványos megjelenés várható.
0: Időjárás jelentés.
10: Kezdődik az extrém hőség, 38 helyenként akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletekkel. Az aszályos, száraz levegő tovább rontja a komfortérzetet. Csapadék továbbra sem várható, a szél többnyire gyenge marad.
0: Időjárás jelentést hallotta
4: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
11: Sziasztok, nagyon kellemes délutánt kívánok. Hát jól befűtöttek oda kün, az már egyszer biztos. Valaki szóljon az időjárás felelősének, hogy azt a gombot, az csavarja egy picikét lejjebb. Ha tízzel kevesebb van, az is jó. Mert hogy tényleg óriási a forróság, szinte égeti az ember bőrét, ha nem süt a nap, még azokon a helyeken is. Ráadásul az aszfalt, a beton szívja magába, és majd ontani fogja este. Miután már lehűl maga a levegő, akkor ezek a szilárd részek, a házfalak fogják ontani magukból. Hűsítésnek most Alexandra Stan, a konyha, Kuávó és Burak Jitör érkezik ide a Rádió Mostra.

0: Sporthírek.
1: Labdarúgó VB, javában ma is lesznek mérkőzések, és mondom az elmúlt eredményeket. Marokkó, Haiti 4-2, Skócia, Brazília 0-3, Dél-Afrika, Dél-Korea 1-0, Csehország, Mexikó 0-3, aztán Curaçao, Elefántcsontpart 0-2, Ecuador, Németország 2-1, és a mai mérkőzések, ami ottani idő szerint tegnapi valójában, Tunézia, Hollandia 1-3, Japán, Svédország 1-1, Törökország, Egyesült Államok 3-2, és Paraguay, Ausztrália 0-0 a mai mérkőzések este 9 órától az I csoportban, hajnali 2-től pedig majd a H csoportban ból zajlanak. Ez úgy néz ki, hogy este 9 órától Norvégia, Franciaország derbi lesz, illetve Szenegál, Irak. Hajnali 2-kor Zöldfoki Köztársaság, Szaúd-Arábia és Uruguay, Spanyolország. 5 órakor pedig már majd az Új-Zéland, Belgium és az Egyiptom, Irán összecsapás lesz. Utóbbit nem mondtam, a G csoportból.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet. Top volt. Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tudjátok, hogy mit jelent az Audi, és hogy miért hívják
2: A-U-D-I,
1: így?
2: Audi, azt mondja, négy betű az?
1: Igen.
2: Audi.
1: Képzeljétek el, hogy egy August Horch nevű emberhez köthető, mivel volt neki egy korábbi cégügyi vitája, a Horch helyett egy másik cégnevet kellett választania, egy márkanevet. Ott volt az egyik üzlettársának a fia, akinek eszébe jutott egy latin bölcsesség, mégpedig az Auditur et altera pars, azaz hallgattassék meg a másik fél is.
2: Auditur et altera pars, ezt meg kell tanuljam.
1: A horch ugyanis németül azt jelenti, hogy hallani vagy hallgatni. Ennek pedig a latin megfelelője az Audi.
2: Aha.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Elképesztő a hőség odakőn, sziasztok! Hát hősítőbb délután szeretnék kívánni mindenkinek. Hamarosan jön a Most megkérdezzük a ma reggeli adás ismétlése, majd 16 órát követően. Addig persze még ezt az órát is lezárjuk, úgyhogy nem sokára Pink érkezik, Pink énekel, és hoztam egy hírt egyenesen Párizsból, ahol elmaradhat a sztárok csatája, a brutális hőség miatt törölhetik a Gyémánt Liga versenyt is. A francia rendőrség a vasárnapra kiírt párizsi atlétikai Gyémánt Liga verseny lemondását kérte a szervezőktől. Ugye az országot ott is történelmi hőhullám sújtja és megterheli a sürgősségi szolgálatokat. Ráadásul sportolni bő 40 fokba, hát minden csak nem egészséges, tényleg embert próbáló. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak dönteni majd a szakszövetség vezetői.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
0: Ó, jaj, és mivel Pink már volt, ezért már csak Prince van vissza. Érkezik a Gold ide a Rádió Mostba, és csak annyit tennék hozzá az imént információt, hogy a nagy meleg miatt már megkiúsult pár dolog. Például már megtiltották az alkoholfogyasztást nyilvános helyeken, és elhalasztják a szombatra tervezett Pride felvonulást, és egyéb más tömegrendezvényeket is.
1: De

0: Reklam.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
0: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Volkswagen.
4: Fedezze fel Somogy vármegye értékeit. Június 27-én szombaton 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben. Helyi termékek, kulturális programok, kézműves vásár és látványos bemutatók várják az érdeklődőket. Kezdés 10 órakor. Várja a 6. Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár az Igali gyógyfürdőben.
5: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
7: Rendelj az Attalai halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai halászcsárda Facebook oldalán.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
8: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikálban a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
9: Óriási készletkisöprő akció a Mantráninál. Minden cipő, szandál és papucs extra akcióban. 20, 25, 30, 40, sőt néhány modell féláron, azaz 50% engedménye lehet a tiéd. Ne habozz! Irány egy szuper kedvezményes lábbeliért a Kaposvár plázába a Mantráni cipőhöz. Nem bánod meg, mert ha cipő, akkor Mantráni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Strandolásra alkalmas a Deseda. Letartóztatták Fonyód volt polgármesterét. Jó napot kívánok, 4 óra van. A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a rádió most legfrissebb hírei. Vigyázzunk egymásra a kánikula idején. Erről beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Mostnak adott péntek reggeli interjújában. Elmondta, hogy már működnek a párakapuk, a szökőkutak és a légkondicionált helyiségek is, ahova bárki bemehet hűsölni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni, de az egészségvédelme elsősorban egyéni odafigyelés kérdése. Az utak locsolásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem szeretnének ivóvizet használni erre. A tavak vízszintje is alacsony, és a szakemberek szerint a locsolás csak rövid ideig enyhíteni a hőséget. Fürdőzésre alkalmas a Deseda, a Kaposvári Önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, valamint a legfrissebb vasárnap vett minta eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták. Egy hónapra letartóztatta a kaposvári járásbíróság a volt fonyódi polgármestert gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás szerint a férfi 2019 és 2023 között olyan szerződéseket hagyott jóvá, amelyek mögött a gyanú szerint nem valós szolgáltatások álltak, ezzel pedig több mint 102 millió forintos vagyoni hátrány érte az önkormányzati céget. A hatóságok pénzmosással is gyanúsítják. A volt polgármester ártatlannak vallotta magát, és azt mondta, a szerződésekre a koronavírus járvány idején a város működésének biztosítása miatt volt szükség, és úgy fogalmazott, ma sem döntene másképp. Védőjével együtt fellebbezett a letartóztatás ellen. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kultúrált szelektív hulladékgyűjtés. Kiváló minőségű dinnyetermésre számítanak idén a magyar termelők, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tájékoztatás szerint a szabadföldi görög és sárga dinnye hamarosan nagyobb mennyiségben jelenik meg a hazai piacokon, és a kedvező időjárási feltételek miatt jó termés átlagokra számítanak. A szakmai szervezetek arra is felhívják most a figyelmet, hogy érdemes a hazai termesztésű dinnyét választani, és ebből a hetekben indul a szezon országszerte.
0: Időjárás jelentés.
10: Kezdődik az extrém hőség, 38 helyenként akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletekkel. Az aszályos, száraz levegő tovább rontja a komfortérzetet. Csapadék továbbra sem várható, a szél többnyire gyenge marad.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel rég beszélgettünk ilyen tikasztó kánikulában. Polgármester úr, hogy viseli a kánikulát és hogy viselik a kaposváriak?
3: Elég csak végigmennie délelőtt vagy délkörnyékén a sétáló utcán vagy a belvárosban vagy egy lakótelepi részen, és azért törölgetik a homlokukat, nem csoda, hisz ilyen meleg, nem tudom, hogy volt-e már Kaposváron, de amit még jósolnak a meteorológusok, hogy mi várható eddig, az még valószínűleg, hogy még melegebb időszak lesz. Szerdán, ha jól emlékszem rá, akkor hívtam fel, amikor már a hírek kezdtek napvilágot látni, hogy milyen időjárás várható. Horváth Ákos urat, ő a Siófoki Obszervatóriumnak a vezetője, ő szokott tájékoztatni bennünket a várható időjárásról, meg hát a Kaposvár moston keresztül értesülünk róla, amikor a napi időjárásokról beszélünk, és ő azt mondta, hogy egy olyan hőhullám érkezik hozzánk, amelynek a tetőzése hétfő délután kedre várható, és ez egész odáig itt marad velünk. Nem akar nagyobb hőmérsékletet mondani, de akár a 38 fok is bekövetkezhet árnyékba, vagy még magasabb hőmérséket, amely aztán magával hozza azokat a problémákat, amelyek kortól függőek, vagy figyelmetlenségből adódnak, bajt okozhatnak. És kérdeztem, hogy na azt követően mi lesz? Milyen szoktunk az elmúlt időszakban? Jön egy nagy hőhullám, aztán utána jön a haddelhad. Óriási széllel, fakidőlésekkel, villámárvizekkel, amikor órák alatt leesik egy hónapra, két hónapra való csapadék mennyiség, azt még nem tudja most megmondani, mert annyira száraz a légkör Európa felett, hogy jelen pillanatban az esélye az esőnek, a villámárvíznek nincs, de ez változhat pillanatok, vagy inkább napok alatt, és kedd azért még messze van, hogy azt követően mi lesz. Azért is hívtam fel a vezető meteorológust, hogy megkérdezzem tőle a várható időjárás, mert ebből következik az, hogy nekünk mit kell tennünk. Közben az ANTS is, tisztorvosi szolgálat is elrendelte a hőhullámot az egész országra, meg vannak határozva ilyenkor azok a protokollok, amiket tennünk kell, tudomásra kell hozni a légkondiselységeket, nem akarok sorolni, de leginkább az, hogy önmagunkra kell, hogy figyeljünk. Én nem tudok mást mondani. Sok idősebb korosztályú hölgyet és urat látok, akinek a legfontosabb az, hogy 12 órakor menjen boltba. Nagy tisztelettel azt javasolnám neki, hogy most ebben az időszakban ne 12-kor induljon el a boltba, hanem menjen el reggel 7 órakor, majd délután 7 óra után, hiszen 8-ig nyitva vannak ezek az üzletek, és leginkább önmagunkra tudunk vigyázni. Mi, amit tudunk tenni, hogy működnek a pára kapujaink, de higgyel nekem, hogy ilyen melegbe, hogy mondjam, ez olyan, mint a látványpékség. Nem oldom meg vele a problémát, de néhány ember számára megnyugtató. És ez így helyes. Működnek a szökőkutyaink, amely azért szintén fontos. Felmerült az, hogy elkezdjük újból locsolni a városnak az útjait. Onnét vegyük a vizet. Vissabból nem veszük a vizet, mert ebben a nagy kánikulában azért megnő a vízfogyasztás is, mert mosni, főzni, takarítani, fürdeni, inni, azért a vízkészletünkre vigyázni kell. Menjünk el a Desedába, valamelyik tóra. Oda elmehetnénk, tudnánk kihozni néhány lajtkocsit, de ott is alacsony egyébként a vízállás, hisz nem volt csapadék, de ez még beoldható, hogyha locsolás lesz, mindenképp ott lesz. De aztán fennmondták a szakemberek a figyelmünket, nézzük meg, lelocsolunk egy utat, ebben a nagy kánikulában 6 perc múlva újból vissza kéne mennünk arra az újra és újból locsolni, vagyis nagyon, de nagyon átmeneti enyhülést tud csak okozni. Meglátjuk majd e tekintetben, milyen variációt javasolnak a szakemberek. Na, de legfontosabb az, hogy nagy meleg lesz, nagy meleg van már most, nagy meleg is lesz, vigyázzon mindenki magára.
1: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk beszélgetésünket Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Műsorunk második részében egy kicsit visszatekintünk a 2025-26-os tanévre. A héten kitört a vakáció, a nyári szünet, a pedagógusok azonban még dolgoznak, és polgármester úr is látogatást tett két iskolában.
2: Mégpedig azért, hogy nem is tudom, hogy már hány éves hagyománynak eleget téve köszönetet mondjak a szakmunkás bizonyítványt szerzett fiataljainknak, illetve az érettségivel már rendelkező fiataljainknak, akik most kapták meg a mögöttük hagyott évekért, és köszönetet mondjak a szakoktatóknak, tanároknak, pedagógusoknak is azt, hogy elérhettek ezek a Kaposvár és Kaposvár környéki fiatalok életük egyik fontos állomásához. 1700 az a fiatal, aki valamilyen bizonyítványt kapott most Kaposváron, ebben nem vettem bele a Kaposvári Egyetem által kiosztandó okleveleket. 663 fő, aki szakmát szerzett ebben a városban, annyian rendelkeznek olyan szakmai bizonyítvánnyal, amely alapján várja őket a kaposvári munkaerőpiac. Tájékoztattam erről tegnap előtt ülésezett a Kaposvári Gazdasági Tanács, ahol vezető gazdasági szakemberek ülnek bent, ezt mi hoztuk létre ezt a tanácsot, tájékoztattam őket erről az eredményről, hogy ennyi szakmai utánpótlás várható, de ennek egy része elindul az iskolába tovább, megszerzi a második szakmáját is, de akkor is jelentős számmal tud bővülni a kaposvári szakmai képzés. És itt vannak az érettségizettek, több mint 1000 fő kapja meg ebben az esztendőben, részben már meg is kapta az érettségi bizonyítványt, viszont az érettségizetteknél, főleg a gimnáziumoknál a jelentős része, 70-90%-a az tovább tanul valamelyik felsőoktatási intézménye. Mind a két helyen köszönetet mondtam azért, hogy bennünket gazdagítva, önmagukat gyarapítva eljutottak eddig az eredményért, és ugyanakkor hitet tettem amellett, hogy számítunk rájuk. Számítunk rájuk abban a pillanatban, amikor végeztek a sulival, hogy jöjjenek vissza, és találjanak itt lehetőséget maguknak arra, hogy családot alapítva a jövőt itt képzeljék el, vagy álljanak most munkába, hogyha nem tovább tanulnak. Itt vannak a gazdasági élet számos területén azok, akik tártkarokkal várják őket, hogy megfelelő pénzt is adjanak az elvégzett munkájukért. És itt van a város, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni. Minden egyes ilyen alkalomkor elmondtam. Vegyék igénybe a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjat. Kaposvár Számít Rád ösztöndíj azt a célt szolgálja, hogy támogassa a fiatalokat abban, hogy szakmai bizonyítványt, vagy pedig egyetemi végzettséget szerezzenek. Kaposvári Számít Rád ösztöndíj az akár elérheti a havi 75.000 forintos támogatási összeget is. Ezzel a lehetőséggel számíthatok persze. Ebben van egy olyan feltétel, hogy ameddig ezt az ösztöndíjat kapják tőlünk, azt követően vagy visszafizetik az ösztöndíjat, ha nem Kaposváron helyezkednek el az ösztöndíj folyósításának az idejéig, vagy pedig itt maradnak nálunk. 92%-a eddig, több éve működik már az ösztöndíjunk, 150 fiatal az, akivel eddig ösztöndíjas szerződéseket kötöttünk, lehet, hogy már több is van ennél, de 92%-a azt a formát választotta, hogy Kaposváron dolgozik, és itt van. Vegyék ezt igénybe. A másik, meg hogyha az kell, magasabb fizetést a cégek tudnak adni. Városvezetőknek az a dolga, és a kormánynak is, hogy a cégeket hozzuk abba a helyzetbe, hogy minél magasabb fizetést tudjanak fizetni. Az az ő dolguk. Nekünk az a jó, hogyha minél magasabb ez a fizetés, mert ezzel vonzóbbá válik nem csak a cég, hanem maga a város is. De segítek a lakhatásban. Nem véletlenül hoztuk létre a kaposvári fecskeház programot, és újabb lakásokat adtunk be. Hogyha az az akadálya a kaposvári munkavégzésén, hogy szeretné a lakhatási feltételeit önmagának is megteremteni, jöjjön hozzánk és kap lakást. A legfontosabb az, hogy a fiatal generációnak a jelentős része kapja meg azokat a lehetőséget, amely a kaposvári végleges letelepedés, családalapítás és a jövő városa számukra.
1: A diákoknak, a pedagógusoknak jó pihenést, polgármester úrral pedig találkozunk a jövő héten. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Most megkérdezzük. 91.2. Rádió Mor.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
2: Felpörögtünk az S-House-tal, ez volt a Won't Forget You itt a Rádió Mostban. Amy Winehouse érkezik a folytatásban, illetve újabb interjúk. Ezeket Molly kapitány készítette még hozzá, igalban, igalból, hogy miért. Ó, nagy élet zajlik ezen a hétvégén.
1: Molly kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
3: Június 27-én Igalban Sombony megyei bajnoki forduló lesz 1-es és 2-es fogadhajtó kategóriában. A rendezvényt a fürdő melletti területen rendezik meg. A szervezőt, Price Amandát kérdezem.
4: Igen, ez így van. Most már 15 éve vannak lovaim, és 12. éve, hogy versenyzem. 7 évig ponisztam, és most már az 5. éve hajtam a nagylovaimat. Igen, 3 nagylovam van most. Már több éve gondolkozom rajta, de idén volt annyi támogatom, hogy ezt ki tudjam így vitelezni. Ezt hagyománnyal szeretnénk tenni Tigalban, hogy egy eredményes programunk legyen. Egy ilyen verseny úgy néz ki, hogy reggel megérkezik időben a bíró, a pályaépítő és a hivatalos személyek, megépítik a pályát, majd megérkeznek a fogatosok is. Bejárják a pályát, ezt így megtanulják, majd egy ünnepélyes megnyitó következik, ahol elhangzik a himnusz, és ezután következik az akadályhajtás első és második fordulója. Lesz nálunk az ebédszünetben egy csikós bemutató is, közönségprogram keretén belül, majd ezt követően lesz egy vadászhajtás, ami egy egyszerű pálya a fogatosoknak, ez ilyen igazából látványhajtás a nézőknek, és ezt követően lesz egy ünnepélyes eredményhirdetésünk, ahol mindenki megkapja az ajándékát.
3: A fogatokról mit kell tudni? Hogy néznek ezek ki? Nem egy hagyományos lovaszekér?
4: Nem, ezek már komolyabb kocsik azért. Megtartják a régi hagyományos vonalat, de azért mindig újítanak rajta, fejlesztik a technikáját. A legtöbb hajtó lipicait hajt, de egyre népszerűbb már a holland sportló. Nekem például sági arabjaim vannak. Van, aki ügetőt hajt, azért a technikán is, és a gyorsságon is múlik az eredmény. Ez egy Somogy megyei bajnoki forduló, 1-es és 2-es fogad kategóriában.
3: Tehát mindenkit várunk szombaton.
4: Igen, várunk mindenkit szeretettel idén is, és a következő években is.
3: Ki lehet jönni, ingyenesen rendezvény, bárki megnézheti, egész a program.
4: Igen, ez így lesz, és kézműves vásár is lesz nálunk.

0: Mali kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
1: Dr. Szántó Imrével beszélgetek, mi pedig jó a polgármesterével a fogadhajtó versennyel vagy bajnoksággal kapcsolatban. Korábban már volt, aztán most úgy érzem, hogy a hagyományok megint szárnyra keltek, vagy inkább fogatra.
2: Ez így van, üdvözlök én is mindenkit. Igualban most hagyományteremtő céllal szervezünk egy lovas rendezvénysorozatot, amelyben főszerepet kapnak a fogadhajtók. Egyes és kettes fogadhajtások lesznek. Bár én félek a lovaktól, ezért nem igazán tudok közel menni, vagy kulisszatitkokat elárulni egy ilyen rendezvényről, de azt mindenféleképpen el tudom mondani, hogy Igolban lesz, szép lesz és jó rendezvény lesz. Várunk mindenkit, és szeretném kiemelni az újonnan megalakult Igali Lovas Klub fiataljainak a támogatását. Rengeteg önkéntes munkával készülnek a hétvégi rendezvényre. Bízom benne minden látogató vendégnek a megelégedésére. Másfél hónapja alakult meg a lovas sporttal foglalkozó egyesület, Lovas Klub Egyesület Igolban. Különböző lovas rendezvényeket, illetve lovas versenyeket szeretnének tartani.
1: Igalban szombaton 27-én lesz a verseny, mégpedig a BV6 területen. Gondolom belépő nem lesz, tehát bárki megtekintheti.
2: Ez így van, annak ére, hogy óriási hőséget mond a Hungaromet, abba bízunk, hogy nagyon sokan fognak kilátogatni, de Igalban nem csak ez a rendezvény lesz ezen a napon, hanem itt zajlik egész hétvégén a Dunántúli Ökölvívó Kupa, ahol több mint 150 ökölvívó fiatal tehetség fogja összemérni a Magyar Ökölvívó Szövetségnek a égisze alatt a tudását, és ez mellett szombaton egy másik rendezvényre is invitálunk mindenkit. A kormányhivatal foglalkoztatás politikai főosztálya jelen pillanatban is szervezi a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos bemutató kiállítását, ahol több döntéshozó, illetve több település közfoglalkoztatottak által készített értékteremtő munkáival is megismerkedhetünk.
0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Minellit hallgattuk, aki Kaposváron is rampampampogott pár évvel ezelőtt a Ripronai Fesztiválon. A folytatásban a TV ajánló, itt Kaposváron a Kapos TV-ben szó lesz az itt érettségiző fiatalokról, akik évek óta oklevelük mellé emléklapot is kapnak. Az elsőket Szita Károly polgármester adta át tegnap. Hamarosan kiderül, hogy melyik balatoni strandot hogyan minősítették a kék hullám zászló ítészei. A szakértők a héten járták végig ugyanis a helyszíneket. És arról is szó lesz, hogy különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés. Ez a gyanú merült fel Fonyót korábbi polgármesterével szemben. Ma letartóztatták egy hónapra. Ezzel is foglalkozik a híradó. És még számos más dologgal. A híradó 7 órától lesz látható, nálunk pedig este 9-től, és bő egy óra múlva este 6 órától lesz majd hírösszefoglaló. Viszont a zenegép addig is, és azt követően is dübörög és ontja a slágereket. Ez következik most. Nem zavarunk már bele műsorvezetőként a zenei élvezetbe, úgyhogy búcsúzom holnap reggelig. További kellemes délután, szép estét kívánok, sziasztok!
0: A képes hírösszefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából június 26-án, 27-én és 28-án is. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csuszával 2-t fizet, 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
3: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
4: Kia. Movement that inspires.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical, az egészség szolgálatában.
7: Charity Go

0: modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Szerdán zárva lesz a polgármesteri hivatal. Több munkáltató is védőintézkedéseket vezetett be a hőség miatt. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok. A Rádió Most híreit hozom önöknek 5 órakor. Idén 1700 fiatal szerzett bizonyítványt Kaposváron. Erről Szita Károly beszélt péntek reggeli rádió interjújában. A városvezető rádiónknak elmondta, közülük 663-an szakmát tanultak, és őket már most várják a helyi munkahelyek. Több mint 1000-en érettségiztek, közülük sokan tovább tanulnak a felsőoktatásban. A polgármester bízik abban, hogy tanulmányaik után sokan visszatérnek majd Kaposvárra, ahol dolgozni és családot alapítani is fognak. Közfoglalkoztatási vásárt rendeznek szombaton Igalban. A rendezvény során a megyei közfoglalkoztatási programban készült helyi termékeket mutatják be. Ezeket az érdeklődők meg is kóstolhatják, megvásárolhatják és haza is vihetik. A kínálatban szerepelnek például lekvárok, szörpök, tökmagolaj, textíliák, levendulás termékek és faipari alkotások is. A Vármegyei Kormányhivatal 6. alkalommal rendezi meg a vásárt. Zárva tart a polgármesteri hivatal július 1-én. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt szünetel az ügyfélfogadás. A hivatal július 2-ától csütörtöktől ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. A hőség miatt több kaposvári intézmény is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A könyvtár például meghosszabbított nyitvatartással és klimatizált terekkel várja a lakosságot. Több munkahelyen is a nagy meleghez igazították a munkarendet. A tűzoltók és a közutasok, akik a szabad téren és a fokozott hőterhelésben dolgoznak, számukra hűtött italokat, gyakori pihenőidőt biztosítanak. Egyes kaposvári gyárakban pedig a műszakok időpontját is módosították, hogy elkerüljék a legforróbb órákat. Mexikó, Svájc és Brazília is csoport elsőként jutott tovább a kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika meglepetésére legyőzte Dél-Koreát, ezzel megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportban Svájc 2-1-re nyert Kanada ellen, továbbá a C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, ahol a sérüléséből felépült Neymar is pályára lépett már. Bud Spencer és Terence Hill klasszikus filmjeit vetítik újra Budapesten most szombattól augusztus 9-éig egy különleges vetítés sorozat keretében. A programban 6 ikonikus alkotás szerepel, köztük a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok és a Kincs, ami nincs, amely generációk kedvencei lettek. A vetítés sorozat célja, hogy a rajongók újra átélhessék a legendás páros filmjeinek hangulatát, miközben a fiatalabb nézők is mozivásznon találkozhatnak ezekkel a klasszikusokkal.
2: Időjárás jelentés.
3: Kezdődik az extrém hőség, 38 helyenként akár 40 fok közeli csúcshőmérsékletekkel. Az aszályos, száraz levegő tovább rontja a komfortérzetet. Csapadék továbbra sem várható, a szél többnyire gyenge marad.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most!
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

A mic!

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Let me tell you.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. június 26-a péntek este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől Pál Patriciától hallják. Óvatosságra és figyelemre int Kaposvár polgármestere a Kánikulában. Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában arra kérte a lakosságot, hogy a kánikula idején vigyázzanak magukra és egymásra, és lehetőség szerint kerüljék a déli órák legnagyobb melegét. Elmondta, hogy működnek a párakapuk, a szökőkutak, valamint a légkondicionált, bárki által használható helyiségek is. És bár az önkormányzat mindent megtesz a védekezés érdekében, az egészség megőrzésében a legfontosabb szerep mindenkinél az egyéni felelősség. A polgármester az utak locsolásáról is beszélt, hangsúlyozva, hogy a vezetékes ivóvizet nem szeretnék erre használni, a tavakból pedig csak korlátozottan lehet vizet venni az alacsony vízállás miatt. Ráadásul a szakemberek szerint a hatékony hűtéshez túl gyakran kellene locsolni, így az csak átmeneti megoldást jelentene. Kaposvár számít rád. Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában beszélt a fiatalokat támogató önkormányzati programokról is. Szita Károly elmondta, hogy a Kaposvár számít rád ösztöndíj akár havi 75 ezer forintos támogatást is jelenthet, és eddig több mint 150 fiatal részesült belőle, akiknek 92%-a később vissza is tért Kaposvárra dolgozni. Hozzátette, hogy a város a lakhatásban is segít, többek között a Fecskeház programmal, amely újabb lakásokat biztosít a fiatalok számára, hogy könnyebben tudjanak helyben elhelyezkedni és családot alapítani. A polgármester a tanév végéhez kapcsolódva rádiónkban külön köszönetet mondott a friss szakmunkás és érettségi bizonyítvány szerző diákoknak, valamint az őket oktató pedagógusoknak is. Zárva lesz a hivatal. Július 1-én nem fogad ügyfeleket a kaposvári polgármesteri hivatal. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a zárvatartást a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt rendelték el. A hivatal július 2-ától csütörtöktől ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. Csobbanhatunk a Desedába. A Deseda vize az idei szezonban is biztonságosan használható fürdőzésre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az eddig levett valamennyi vízminta, köztük a legutóbbi, június 21-i vizsgálat eredménye is azt igazolja, hogy a tóvize megfelel az előírásoknak, így strandolásra alkalmas. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták meg. Borzasztó állapotok uralkodnak a sütőolajgyűjtő berendezéseknél. Arra kéri a lakosságot a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., hogy rendeltetésszerűen használják a használt sütőolajgyűjtőpontokat. A társaság közösségi oldalán arról számolt be, hogy az intelligens gyűjtőberendezések szervizelésekor munkatársaikat gyakran szeméttel körülvett, erősen szennyezett helyszínek fogadják, ami különösen a nyári melegben jelent komoly problémát. A cég hangsúlyozza, a gyűjtőpontok nem hulladék lerakók, és a felelőtlen magatartás nem csak a dolgozók munkáját nehezíti meg, hanem azoktól is elveszi a kulturált szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, akik szabályosan szeretnék leadni a használt sütőolajat. Több kaposvári utcában változik a hulladékszállítás rendje. Július 1-től több kaposvári utcában és lakóövezetben módosul a kommunális, valamint a szelektív hulladék elszállításának rendje. A KHG tájékoztatása szerint több utcában a kommunális hulladék gyűjtési napja hétfőről keddre, egyes társasházaknál és lakóövezetekben pedig csütörtökről péntekre változik. A Béke utcában és a Béke lakótelepen a szelektív hulladékot ezentúl péntek helyett csütörtökön szállítják el. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy a hulladékgyűjtő edényeket az új szállítási napokon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki. A hőségben is odafigyelnek a cégek a munkatársaikra. A harmadfokú hőségriasztás miatt több kaposvári intézmény és munkahely is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A Takács Gyula könyvtár hétfőn és kedden a megszokottnál korábban nyit, hogy a legmelegebb órákban klimatizált helyiséggel és ivóvízzel várja a lakosságot. Több vállalkozás is módosította a munkarendet. A Kapos Atlasz Kft-nél például a hétvégi műszakot hajnali órákra tették át. A dolgozók hűtött vizet és jégkrémet kapnak. A katasztrófavédelem és a Magyar Közút szintén fokozott hőségvédelmi intézkedéseket vezetett be. Hűtött italokat, pihenőidőt és klimatizált helyiségeket biztosítanak a szabadban dolgozóknak. Ismét megmérettette magát a kórház sportcsapata. A Kaposi Mór Oktató Kórház sportos csapata Keszthelyen egy középtávú triatlon versenyen állt rajthoz, ahol váltóban Kaposi Mória néven teljesítették az 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló távot. A frissen alakult csapat 5 óra 16 perces idővel a negyedik helyen ért célba, ami első közös megmérettetésükön kiemelkedő eredménynek számít. A verseny pedig nem csak sportteljesítmény volt számukra, hanem egyben a csapat összekovácsolását is erősítette, miközben az egészségügy és a prevenció fontosságát is képviselték. Mesék a Balatonparton. Egész napos Csukás István emléknappal készül a kultkikötő július 4-én Balatonszárszón, a szerző születésének 90. évfordulóján. A program egy premierrel indul, elsőként láthatja a közönség a Mesék Süsünek című gyermekelőadást, amely Csukás mesék nyomán a Csiki Gergely Színház és a kultkikötő együttműködésében készült. A nap folytatásában családi piknik, kézműves foglalkozások, koncertek és ismeretterjesztő előadás várja az érdeklődőket. Az estét pedig egy színházi vígjáték zárja. Így a rendezvény a gyermekprogramoktól a felnőtteknek szóló kulturális élményekig idézi meg Csukás István mesebirodalmát. Szabadtéri tüzek pusztítanak a megyében. A tartós hőség és a száraz idő miatt megszaporodtak a szabadtéri tüzek Somogyban. Csütörtökön Kaposszerdahelynél 15 hektár tarló és 2 hektár árpa égett le. A tüzet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Ugyanezen a napon Szántót pusztán egy kidőlt fa elektromos vezetékre zuhant, a leszakadó vezeték pedig meggyújtotta a száraz növényzetet. A lángok mintegy 1000 négyzetméteren pusztítottak, a tüzet a siófoki tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem arra kéri a mezőgazdasági munkát végzőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék gépeik műszaki állapotát, mert egy kisebb hiba is könnyebb tüzet okozhat. Emellett emlékeztetnek arra is, hogy csütörtök óta Somogyban is tűzgyújtási tilalomban érvényben.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Lassan mérséklődik a hőség, de a levegő még sokáig meleg marad, 29 fok körüli csúcsokkal. A lehűlés az lassú és nehézkes lesz, az éjszakai órákban maximum 24 fokot mérhetünk majd, és a szél is csak gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vigyázzunk egymásra a kánikula idején. Erről beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Mostnak adott péntek reggeli interjújában. Elmondta, hogy már működnek a párakapuk, a szökőkutak és a légkondicionált helyiségek is, ahova bárki bemehet hűsölni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni, de az egészségvédelme elsősorban egyéni odafigyelés kérdése. Az utak locsolásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem szeretnének ivóvizet használni erre, a tavak vízszintje is alacsony, és a szakemberek szerint a locsolás csak rövid ideig enyhíteni a hőséget. A hőség miatt több kaposvári intézmény is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A könyvtár például meghosszabbított nyitvatartással és klimatizált terekkel várja a lakosságot. Több munkahelyen is a nagy meleghez igazították a munkarendet. A tűzoltók és a közutasok, akik a szabadtéren és a fokozott hőterhelésben dolgoznak, számukra hűtött italokat, gyakori pihenőidőt biztosítanak. Egyes kaposvári gyárakban pedig a műszakok időpontját is módosították, hogy elkerüljék a legforróbb órákat. Több kaposvári városrészben is változik a hulladékszállítás rendje július 1-től. A kommunális hulladékgyűjtési napja több utcában hétfőről keddre, egyes területeken pedig a második heti szállítás csütörtökről péntekre módosul. A Béke utcában és a lakótelepen a szelektív hulladékot ezentúl csütörtökön gyűjtik. A KHG arra kéri az érintetteket, hogy a kukákat az új szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki. A változásokról pedig részletesebben a kaposvármost.hu oldalon is olvashatnak. Mexikó, Svájc és Brazília is csoportelsőként jutott tovább a kieséses szakaszba a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 3-0-ra verte Csehországot, míg Dél-Afrika meglepetésére legyőzte Dél-Koreát. Ezzel megszerezte a második továbbjutó helyet. A B csoportban Svájc 2-1-re nyert Kanada ellen, továbbá a C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Skóciát, ahol a sérüléséből felépült Neymar is pályára lépett már. Rendezvénysorozat indult a Hunor program keretében Kapu Tibor kutató űrhajós felbocsátásának első évfordulója alkalmából a budapesti Millenárison. A megnyitón elhangzott, a programot egyfajta katalizátornak tekintik a magyar űrkutatásban, és felkérték most Kapu Tibort a Hunor program vezetésére és a további fejlesztések támogatására. Az űrhajós az ünnepség kapcsán elmondta, az elmúlt évben országszerte több tízezer emberrel találkozó népszerűsítették az űrkutatást és a tudományos pályát a fiatalok körében.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassan mérséklődik a hőség, de a levegő még sokáig meleg marad, 29 fok körüli csúcsokkal. A lehűlés az lassú és nehézkes lesz, az éjszakai órákban maximum 24 fokot mérhetünk majd, és a szél is csak gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgatunk!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nálunk előszeretettel hívják azt a üzletláncot Lidinek.
2: Lidi.
1: Lidi.
2: Amit a Lidibe.
1: Lidlnek kell mondani. Mondhatták azt is, gyerekek, hogy megyünk a Lajcsiba vásárolni. Mert bizony a Lidl név onnan származik, hogy az alapító, Josef Schwarz, egy Ludwig Lidl nevű ember nevét vásárolta meg. Ő egy vicces nevű ember volt, mert hogy a Lidl család név a felnémet nyelvterületeken a Ludwig, tehát a Lajos keresztnév népszerű becézése. Úgyhogy őt Lajcsi Lajosnak hívták, Ludwig Lidl, egy szóval a Lidl egy német eredetű üzletlánc, ami annyit tesz Lajcsi. Lajcsi, a Ludwignak a becézése.
2: Lajcsi.
1: Úgyhogy innentől kezdve mehettek a Lajcsiba.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. június 26-a, péntek 20 óra van, ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok. Tartsanak velem és vendégeinkkel a mai műsor folyamán is. Szó lesz a nyári véradások fontosságáról, a háziállatokra is veszélyes hőségről, a városi vadállatokról és egy kis kosárlabdáról, sőt történelemről is. Kezdünk, hangosítson! Koncerteken, nagy rendezvényeken is adhatunk vért a nyáron. A lehetőségekről és a véradási hajlandóságról Gyarmati Lászlót, a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének szakmai vezetőjét kérdezte Széki Éva.
2: Vérre egész évben szükség van, nyáron azonban aki tud pihen, mennyire látszik ez meg a véradási kedven? Csökken-e ilyenkor a hajlandóság?
3: Hát a véradási kedv az a szabadságolásokkal mindig egy kicsit csökken, de azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy akik tudatosan tervezik, hogy mondjuk évente 3-4-szer vagy akár 5-ször is vért adnak, azok megpróbálják már előre megnézni, hogy hova tudják beilleszteni az éppen aktuális véradásukat. Ilyenkor mindig próbálunk különböző kampányokkal rászervezni mind a Magyar Vöröskereszt, mind az Országos Vérellátó Szolgálat ezekre az időszakokra. Somogyban olyan szempontból vagyunk jó helyzetben, hogy a Balatonpart az számtalan olyan eseményt fog adni, ahova nagyon nagy számban szoktak érkezni véradók. Ugye ezek a klasszikus parti véradások szerepelnek közte, tehát például a Balaton átúszás nagyon-nagyon népszerű véradás szokott lenni. Néhány éve jelen vagyunk a Balaton átevezésen, az Amárdiban. A tavalyi év óta megjelenünk a Strandfesztiválon, megjelenünk a Boglári Szüreti Fesztiválon, tehát minden olyan eseményt próbálunk bevonni, ahol ugyan szabadságon lévő emberek vannak, de akarjuk nekik biztosítani azt a lehetőséget, hogy ott is tudjanak vért adni, akár az ország más részéből érkezve is.
2: Eredményesek ezek a kampányok?
3: Mindig azon múlik a sikere, hogy mire tudunk eljutni az emberekhez. Most már több olyan hirdetés is zajlott, amely országos rádiókban is megjelent, és felhívja a vérellátás, a véradás fontosságára figyelmet. Szoktak lenni plakát, kampányok, az a jó, hogyha minél több helyen jön szembe az emberekkel. Ugye ez egy állandó probléma szokott lenni, hogy kicsit idősödik a véradók közössége, nagyon-nagyon szeretnénk bevonni a fiatalokat, ezért itt Kaposváron majdnem minden iskolában szervezünk véradást, középiskolákban természetesen, de van olyan óvoda, ahol a szülőket megszólítjuk, illetve általános iskolák is, ahova igyekszünk eljutni, hogy minél többen jöjjenek vért adni, és a felsőoktatási véradó verseny is azt hivatott szolgálni, hogy a fiatalok, aki még esetleg nem adott vért, az is kipróbálja magát. A kortárs közeg az nagyon be tudja vonzani egyébként ezeket a fiatalokat. Nagyon jó, hogyha csoportban jönnek, mert akkor bátorítják egymást, és hogyha az első tapasztalatok jók, már pedig miért lennének jók, akkor ők azért zömében meg tudnak maradni a véradók közösségében.
2: Munkahelyekre is kiártok, legalábbis például a kormányhivatalhoz is többször kimentetek. Ez lesz ilyen lehetőség nyáron is, vagy ilyenkor azért a kampányrendezvényekre koncentráltok?
3: Folyamatosan vannak lehetőségek. A kitelepüléses véradások, illetve az óvész részéről az intézeti véradások is folyamatosan zajlanak. Akár a véradás.hu oldalon, akár az mvksomogy.hu oldalon meg lehet nézni, hogy Somogy megyében mikor és hol van kitelepüléses véradás. Ott rendszeresen frissítjük a táblázatot, hogyha valami változás van, akkor azt is ott átvezetjük. Tehát ott én úgy gondolom, hogy most június közepén túl vagyunk egy kicsit, lassan már fönn lesz az egész júliusi véradási menetrend is. És készülünk egyébként egy olyannal, ami még nem volt itt nálunk, Kaposváron, hiszen ugye a légimentők bázisa átköltözött Sármellékről néhány éve Marcaliba, és a légimentőknek szeptemberben van egy hagyományos országos véradónapja. Ha minden jól megy, és talán nem elkiabálva semmit, akkor Kaposvárnak egy nagyon prominens részén lehet majd akkor aznap vért adni szeptember egyik utolsó hétvégéjén. Ez is egy olyan dolog lesz, ami nagyon rá fogja irányítani a figyelmet itt a környéken a véradásra.
2: Milyen egyébként a somogyiak véradási kedve? Gondolom vannak megyék, régiók, városok szerinti összehasonlítások.
3: Vannak, én azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy 90-95%-osan tudjuk teljesíteni a tervet. Nagyon-nagyon változékony, hogy a megszervezett véradáson a megjelenők számát mi tudja befolyásolni, és akkor itt ilyen teljesen banális dolgokra kell gondolnunk, mint hogy egy influenza járvány, vagy egy olyan időjárási körülmény, ami nehézé teszi, hogy adott napon, adott időpontban elmenjen valaki vért adni. Persze utána megszólítjuk, az OVS is, a Vöröskereszt is megszólítjuk több véradásra ezeket az embereket, de én azt hiszem, hogy amit vállalunk, azt igyekszünk teljesíteni. Lehet azt mondani, hogy vannak olyan megyék, olyan városok, akik talán a hatalmas nagy cégek miatt kicsit könnyebben tudják teljesíteni a tervüket. Tehát azért, ahol van egy autógyár, ott akár több napon keresztül folyamatosan véradásokat lehet szervezni, hiszen annyi dolgozó van. Mi igyekszünk itt eljutni mindenhova, tehát most itt az elmúlt napokban például ugye a húsüzemben is volt véradás a Kaposváriban. Mindenhova igyekszünk menni, sőt, biztatjuk a vállalkozásokat, gyárakat arra, hogy ha van arra igény, hogy ott biztos lenne 15-20 véradó, akkor keressenek minket, és igyekszünk megszervezni.
2: Milyen gyakran ajánlott évente, vagy mennyi az, ami még nem károsítja az egészségünket a véradás, és van-e mondjuk különbség a nemek, vagy az életkor szerint?
3: Hát életkorban ugye 18-tól 65 éves korig van a nagykönyv szerint, hogy attól addig lehet valaki véradó, testsúly legyen 50 kg fölött testtömeg, és nőknél 4-szer engedélyezett, 365 napon belül, tehát nem naptári évet kell nézni, hanem az első véradástól számítva 365 nap múlva. Ott 4-szer adhatnak, férfiak 5-ször, egyébként két véradás között 56 napnak kell eltelni, és hiába telt el az 56 nap, hogyha előttük az évi 4 vagy 5 véradásunkat, akkor ki kell várni a 365 nap leteltét.
2: Vannak rekorder véradók is évente, köszöntik is őket.
3: Igen, hát vannak bőven 100 fölötti véradóink, ez is azt jelzi, hogy az a véradó társaság, aki a törzs közönsége volt a véradásoknak, az bizony már elért abba a korba, hogy bőven 100 fölötti véradás számmal rendelkeznek. Nem kell egyébként ehhez olyan nagyon idősnek lenni, tehát vannak még köztük szerencsére aktív véradók, de az a jó, hogy nagyon sok alapszervezetünk és nagyon sok ilyen ős véradónk próbálja kapacitálni a fiatalokat, hogy lépjenek a nyomdokaikba, próbálják a családot bevonni, a gyerekeiket bevonni, rokonaikat bevonni, rábeszélni a környezetükben élő fiatalokat, és akkor ők is idővel majd elérhetik ezt a 100 fölötti véradás számot.
0: Mutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A kánikula a kisállatainkra nézve is megterhelő. A témáról dr. Gippert Róbert állatorvossal beszélgetett Springman Bernadett.
2: Minden évben előkerül ez a téma, és szerintem idén sem szabad elfelejtenünk, hogy nagyon meleg van, minket is megvisel, ami azt jelenti, hogy az állatainkat is nagyon megviseli. Szerintem a legfontosabb, amit minden gazdinak tudnia kell, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogyha egy állat túl melegszik.
3: Igen, tehát azt tudni kell, hogy a kutya, macska, illetve legtöbb kedvencünknek a kültakarója, az teljes egészében másképp működik, mint az emberi kültakaró, tehát ezek a szőrös bundájú kis állatkák korlátozott módon tudnak hőt leadni, tehát nekik verejték, izzadságmirigyük gyakorlatilag a szőrrel fedett területen nincsen, vagy legalábbis minimális, és igazából nem vesz jóval részt az állatnak a hőháztartásában. Nyilván a szőrre nem fedett területeken, az orr, fül, tappancsokon valamilyen formában történik a hőmérséklet leadásában szerepjátszás, nekik elsősorban a hegéssel tudnak aktívabban részt venni a hőmérsékleti változásokhoz, főleg a melegnek a kiküszöbölésére. Igazából ezért fontos több dolog, egyrészt a megfelelő vízellátás. Győzöm hangsúlyozni, hogy nekünk is szükségünk, és ugyanígy az állatoknak is testneme kilogrammra megvan az, hogy mennyi folyadékot kell fogyasztani, ez nyilván meleg időben fokozottabbá válik. Sok esetben a tűzőmapon lévő vízesedény egyrészt fölmelegszik, tehát számára használhatatlanná válik, illetve extrém esetben akár is elpárolog, tehát igazából nem tud az állat megfelelő vízmennyiséghez jutni. Ez egy nagyon kardinális kérdés. A másik nagyon fontos dolog az árnyék biztosítása, vagy a megfelelő ühös helyre való bevonulásnak a lehetőségnek a biztosítása. Olyan szinten nehezen viselik bizonyos kutya fajták a meleg időjárást, hogy például mondjuk egy ilyen rekkenő hőségbe elviszik egy hosszabb sétára, nem feltétlenül muszáj tűző napon, hanem egy picit intenzívebben mozog, lásd mondjuk francia bulldog kutya, ők talán egyik legjellemzők, ő utát fog kapni. Tehát igazából nagyon oda kell figyelni arra, hogy ilyen időszakokban, főleg kora reggel vagy késő este, amikor nincs olyan meleg, akkor mozgassuk az állatot, és bizonyos kutyafajtáknál bizony arra is oda kell figyelni, hogy milyen terhelés éri őket, mert bizony hőgutát tudnak kapni.
2: És említetted, hogy a sétára nagyon oda kell figyelni. Kevés gazdinán látom egyébként ezt a tenyértesztet, amit azt szoktátok javasolni, te állatorvosok, hogy végezzünk el, hogy mennyire forró a beton, mert hogy napközben nem is nagyon kéne a kutyát betonon sétáltatni, jól tudom.
3: Igen, hát azt hiszem mindenki tapasztalta, mondjuk strandon, amikor tűző napon forró homok vagy kövön szeretni sétálni, akkor gyakorlatilag elviselhetetlenül forró. Tehát ez ugyanúgy érvényes a kis kedvenceinkre, tehát annak ellenére, hogy kicsit vastagabb talpán a fedő őket, de bizony forró aszfalt, konkrétan égési sérülésekhez, fekélyekhez vezető sérülések alakulhatnak ki. Ad abszurdum nyilván lehet nekik is cipőt viselni, de megint csak azt hangsúlyozom, hogy megfelelő körülmények között való mozgatásnak van szerepe, tehát mondjuk egy hűvös erdőben árnyékos területen a mozgás, úgy gondolom, az mindenképp kivitelezhető, de mondjuk aki városban lakik, és nem nagyon tudja mondjuk ilyen helyre elvinni, akkor mindenképp azt tudom javasolni, hogy válassza akkor a reggeli vagy a késő esti időszakot, amikor nincs már olyan nagyon meleg, mert bizony az állatok ezt nagyon rosszul viselik ezt a történetet.
2: Mondtad, hogy vigyük el egy hűvös erdőbe, de hát kocsiba visszük el egy hűvös erdőbe az állatot. Ilyenkor nem fér bele az, hogy beszaladjunk a boltba, ugye?
3: Az autó az mindig egy kardinális kérdés. Alapvetően most már a mai világban nagyon kevés az autó, ami nem klimatizált, tehát adott esetben egy járó autónál, amikor jár a levegő, vagy be van kapcsolva a klíma, akkor nincs probléma, viszont ha megáll az autó, pillanatok alatt meleg tud lenni, és itt tényleg nagyon rövid idő elég ahhoz, hogy még ha le vannak húzva az ablakok, akkor is, hogy olyan meleg legyen, hogy hőgutát kapjon, tehát soha nem szabad egyébként sem. Szerencsés felügyelet nélkül egy állatot az autóba hagyni, de mondjuk egy nyári melegben ez úgy gondolom komoly felelőtlenség, és ez általában végzetes balesethez tud vezetni.
2: És ugye nagyon oda kell figyelnünk az állatunkra, minden óvintézkedést meg kell tennünk azért, hogy ők ne kapjanak hőgutát, de hogyha mégis megtörténne a baj, és olyan jeleket mutat az állat, hogy túl melegedett, akkor mit kell tennünk?
3: Igen, elég markáns jelei vannak. Heves, nehezített légzés alakul ki, ami szűnni nem akaróvá válik, ad abszurdum be is álljul az állat, és ilyenkor a testhőmérséklet pillanat alatt felszökik 40 fok fölé, ha 42 fokos kritikus határt eléri, akkor gyakorlatilag maradandó károsodás alakul ki a szervezetben. Nyilván amilyen gyorsan állatorvoshoz, amit addig lehet tenni, egy nedves törőközőt rátenni az állatra, és próbálni a lehetőséghez képest hűteni, otthoni körülmények között akár le lehet solni hideg vízzel, vagy adott esetben vizes törőköző mellé jégakukat, ha úgy adódik becsomagolni, addig is jönni vele az állatorvoshoz, és hát nyilván a rendelőben megpróbálunk megfelelő megfelelő ellátást biztosítani, de még egyszer mondom, nekünk sem könnyű ilyenkor, nagyon sok esetben ez a legnagyobb körültekintés és szaktudás ellenére is nem minden esetben sikerül. Alapvetően nagyon nehéz lehozni a testhőmérsékletet, túlságosan hirtelen hűteni sem szabad, illetve ha túlhűti az ember, akkor megfordul a folyamat, tehát igazából nem egyszerű belőni azt a dolgot, hogy hogyan lehet viszonylag rövid időn belül testhőmérsékletet csökkenteni anélkül, hogy ez átfordulna egy ellenkező irányú folyamatba. Ha időbe érkezik az állat, illetve nem annyira kényes fajta, akkor azért tudunk segíteni, de mondjuk ezek a nagyon kihegyezett keringéssel rendelkező, úgynevezett brachiocefál kutyák, buldog féle kutyák, ezek nagyon rosszul viselik, tehát ezeknél sok esetben legjobb szándék ellenére is az állat életének a elvesztéséhez vezet.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Kacsák a szökőkútban, bagolyfészek a ligetben, rókák és mostanában főleg nyestek a sétáló utcán. Igencsak gyakran találkozni a vadon állataival Kaposvár közterületein. Vajon miért van ez így? Ezt kérdezte meg, erről érdeklődött dr. Molnár Marcelnél, a Magyar Madártani Egyesület Kaposvári csoportjának elnökénél, Báthori Gyöngyvér és Horváth Szabolcs.
2: Mi az, ami szerinted előszeretettel választják ebben az esetben a madarak a városi életteret?
3: A madaraknak ez a városi életér, ez egy sokkal biztonságosabb terület lehet, sok esetben, mint mondjuk kint a városon kívül, hiszen itt kevesebb a ragadozó, kevesebb veszély éri őket, ugyanakkor táplálékot azt találnak. Tehát egy jobb élettér, és egy eddig nagyjából kihasználatlan élettér az, amit ők így el tudnak foglalni.
2: Mondhatjuk akkor azt, az ember kapott egy plusz jó pontot a madarak részéről, mert hogy jobban megbíznak az emberi társaságban, ezáltal ugye a városi élettérben.
3: Hát azért ennyire nem jó a helyzet, tehát nem azért jönnek ide, mert hogy mi olyan jók vagyunk hozzájuk, hanem egyszerűen a kihasználatlan élettereket, azokat elfoglalják az állatok, és hát egy idő után rájönnek arra, hogy gyakorlatilag az ember az legtöbbször észre se veszi őket. Tehát volt nekem olyan eset, amikor az odú mellett, ahol a cinegék jártak kibe, egy méterre mentek el az emberek, és egy fél órán keresztül figyeltem, és egyetlen ember se vette észre, hogy ott fiókákat nevelnek. Ezek a madarak, amik így ritkábbak, tehát nem egy cinege, hanem mondjuk baglyok, vagy az említett réték, ezek is abban bíznak, hogy az ember nem fogja őket észrevenni.
4: Akkor ez azt is jelenti egyébként, hogy tényleg jobb, hogyha azt tesszük, hogy nem vesszük őket észre? Mármint arra gondolok, hogy ugye bennünk van ez, tényleg akár a Balatonon vagyunk, és mondjuk jönnek a hattyúk, hogy jaj, mi most megetetjük őket, vagy akkor valamit próbálunk velük csinálni. Akkor mi a helyes magatartás az emberek részéről?
3: Hát a legtöbb esetben hagyni kell őket békén. Tehát nyilván vannak olyan esetek, tehát amikor a körforgalom közepén a szökőkútban ott vannak a kiskacsák, akkor azok onnan nem biztos, hogy ki tudnak jutni az élő vizekre. Tehát onnan ki lehet őket vinni, de mindenképpen úgy, hogy az anyjukkal együtt, de ez jó, hogyha hozzáértő szakemberekre bízzuk, mert mostanában egyfajtában kapjuk a hívásokat, hogy megmentettek különböző kismadarakat, de az esetek 99%-ában azokat nem kellett volna megmenteni, mert teljesen jól el voltak, és várták a szüleiket. Nagyjából az a legjobb, hogyha hagyjuk őket.
2: Ugyanez vonatkozik természetesen ugye a gólyákra is, akik most már ugye jócskán fészket raktak, ugye láthatjuk a város környéki településeken is, hogy ébred a természet, és jön az utánpótlás is. Tegnap például Sántoson jöttem keresztül, és ott az egyik gólyafészekben már bizony kikukucskált három kis gólyafej, tehát ott megjött az utánpótlás, és hát nyilvánvalóan elkezdik majd bontogatni a szárnyaikat, és le fognak jönni ugye a földi talajra is, és itt is ugyanaz érvényesül akkor, amiket elmondunk a korábbiakban.
3: Igen, tehát abban az esetben, hogyha élnek a szülők, hogyha nincsen látható sérülés a madáron, akkor nem kell őket piszkálni. Nyilván, hogyha látjuk azt, hogy törött a szárnya, vagy nem tud elrepülni. Tehát, hogyha egy ilyen nagyobb madarat már kézbe tudunk fogni, akkor annak súlyosabb problémája van. Tehát ilyenkor jó, hogyha foglalkozunk vele. De akkor, hogyha tud szépen repülni, akár kicsit gyengébben is, ugye mert még fiatal, akkor nem kell bántani.
4: Meg akkor biztos, ami biztos, akkor tárcsázzanak titeket esetleg szakmai véleményért, segítségért?
3: Igen, tehát sok olyan hívás van, amikor elmagyarázzuk, hogy ez egy teljesen természetes dolog, tehát még mielőtt bármit csinálnak, akkor hívjanak föl, ne akkor, amikor már hazavittük, és akkor megetettük, bár igazából nem tudjuk, hogy mivel kéne. Tehát volt olyan eset, amikor héját fogtak meg, és kukoricával etették meg, tehát mert hogy az volt otthon a tyúkoknak, és madár-madár, tehát azzal sajnos már túl sokat nem lehetett tenni. Tehát először mindig érdeklődjünk, és akkor utána álljunk neki menteni, hogyha szükséges.
2: Mondjuk el a telefonszámot, hogy hol tudnak érdeklődni.
3: Hát telefonszámot így nem tudok mondani, de hogyha az mme.hu oldalon fölmennek, akkor ott vannak a különböző helyi csoportoknak, tehát a Madártani Egyesület helyi csoportjainak, az aktivistáinak a telefonszámai, és ott meg tudják találni. Tehát mme.hu, és akár úgy, hogy madármentés, akár úgy, hogy kaposvári helyi csoport.
4: Marcell, még egy utolsó kérdés, ugye mondtad, hogy ez egy folyamat, hogy elindultak a városok felé, a lakott területek felé, hogy ez mikor indult ez a folyamat, és mi lehet ennek a vége? Tehát, hogy meddig tarthat? Vagy hova vezethet inkább, úgy kérdezem.
3: Mindig is itt éltek közöttünk a madarak, csak talán mi voltunk kevesebben, és ezért kevesebbszer találkoztunk velük. Tehát amióta az ember településeken él, eredetileg a fecskék sem az ereszt alatt költöttek, hanem barlangok bejáratánál, illetve sziklapárkányok alatt, és a házi galambok sem, tehát a szirti galamb is sziklapárkányokon költött, de akkor, hogyha az ember teremt különböző élőhelyeket, akkor azok a madarak, azok az állatok, amiknek ez megfelel, azok oda fognak települni.
4: Akkor egy picit olyan, hogy mi mentünk bele az ő életterükbe, vagy mi épültünk
3: abszolút,
4: bele.
3: Igen, tehát nem az erdő jött be a városba, hanem a város ment be az erdőbe. De vannak olyan fajok, amik tudnak ehhez alkalmazkodni, és ők így szem elé is kerülnek a városokban, és vannak olyanok, akik sajnos kipusztulnak abból adódóan, hogy elfoglaljuk az élőhelyüket.
4: Igen, nem madár, ugyan meg egyre, tehát rókát is például látni a városba, vagy görényt, vagy vaddisznót is esetenként lehet látni, és tényleg akkor is az van, hogy gyakorlatilag mi mentünk bele az ő életterükbe.
3: Hát igen, és például a rókák Kaposváron bent élnek 50-60 éve. Sétáló utca környékén már nagyon régen is voltak rókák, és ezek nem ilyen betévett állatok, meg a nyestekkel ugyanez a helyzet, ezek nem ilyen betévett állatok, hanem ők itt élnek, a szemétben megtalálják a táplálékukat, ragadozóktól, vadászoktól nem kell tartaniuk, tehát jól érzik magukat bent a városban.
4: Köszönöm szépen
3: a lehetőséget.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Az ország egyik legjobb kosárlabda játékvezetője egy kaposvári származású bíró, méghozzá Söjtöri Tamás. Számtalan élvonalbeli meccset vezetett már, sőt, női és férfi bajnoki döntőket és magyar kupa finálét is vezényelt. A szakemberrel Cserhami Krisztián beszélgetett.
2: Milyen út vezetett neked ezekig a döntőkig, mikor kezdtél játékvezetéssel foglalkozni, mert hát gondolom nyilván van egy kis kosaras múlt, az ember nem csak úgy kosárlabda játékvezető lesz a semmiből.
3: Hát igen, a kosárlabda az az életem része, tehát én már általános iskolában elkezdtem kosárlabdázni, aztán igazából beláttam, hogy nincs ebben nekem ebben a sportban játékosként. 24 éves voltam, amikor abbahagytam, és akkor úgy gondoltam, hogy nem kéne kiszakadni a sportból, hanem akkor fogjunk bele valami másba, ez lett a játékvezetés. Ez gyakorlatilag 2000-ben kezdtem el, 3 év alatt kerültem be az NB1-be, majd 2008-tól ebbe a kiemelt keretbe, aki a 30 játékvezető Magyarországon, aki bárhova, bármikor küldhető.
2: Miután bekerültél ebbe a kiemelt keretbe, mennyi időnek kellett eltenni, vagy mennyi tapasztalatot kellett szerezned ahhoz, hogy már döntőre is küldjenek téged?
3: Hát ez rengeteg meccs, meg ugye ez egy folyamatos tanulási procedúra, mindig jobbá kell válni, mindig le kell vonni a tanulságokat mérkőzések után. Mi nagyon rengeteget foglalkozunk utólag is a mérkőzésekkel, megnézzük a mérkőzés felvételeit, egymásról is beszélünk, mérkőzés ellenőrök is ellenőriznek bennünket. Az ember így csiszolja a tudását, és amikor elég jó az a szint, hogyha így mondhatom, akkor oda küldik a döntőre.
2: Játékvezetőként mennyire nehéz, hogy nyilván van egy fajta nyomás a játékosok részéről is, szurkolók részéről is, ezt gondolom azért nem minden személyiség, nem minden alkat bírná el ezt a pályán ott.
3: Azt szoktuk mondani, hogy a playoff és hát különösen döntő az egy más kávé. Tehát az alapszakaszban úgy gondolom, hogy kevesebb emóció van, a végén, a döntőben, meg a playoffban viszont szinte már csak erről szól.
2: És vannak-e olyan játékosok, akiket kedvelsz, akár azért, mert mondjuk megtalálod vele a hangot a pályán, vagy kimondottan mondjuk a pályán elért sikerei miatt tiszteled, illetve hát ugyanez a kérdés is vonatkozik edzőkre. Nyilván azért mondjuk az edzőknél sok a változás, hiszen azért elég sok külföldi tréner van.
3: Nekünk nagyon jó kapcsolatunk van a játékosokkal, természetesen vannak nehezen kezelhető játékosok, de a többség ugye intelligens játékosokról van szó, az a profi státuszban, akik nyerni akarnak, ezzel járnak emóciók, de hát ezeket kezelni kell. Úgyhogy nekem jó tapasztalatom van, hát mondhatnék kedvenc játékosokat is, hát természetesen a városon belül ugye többen is játszanak, tehát egy Vojvoda Dávid, akkor a Benke Sziszit, hogyha említetted, a Jós Levit is mondhatnám, így hirtelen, de Halász Ákos, tehát ők mindig is közel álltak a szívemhez, ez nem jelenti azt, hogy nekik többet tolerál, de azért egy baráti ölelés mérkőzés előtt azért sokat számít. Edzők közül is természetesen vannak kedvencek, de hát ezt remélem nem érti félre senki, tehát mondjuk egy Szrecskó Szekulovics, aki most már ugye nem is edző Magyarországon, ő vele nagyon jó a kapcsolat, de mondhatnám a Kmézics Zoránt, aki Kaposvárban is letette a névjegyét, velük nagyon jó. Vannak nehezebben kezelhető edzők itt is természetesen, de azt gondolom, hogy jó az elfogadottságunk.
2: Beszéltél már ugye a szurkolókat. Milyen amúgy a magyar játék vezető megítélése, meg hogyha lehet egy, nem tudom, egy világ, vagy egy ilyen európai rangot tekinteni, akkor mondjuk hol kezelik őket, mennyire küldik őket, akár mondjuk nemzetközi mérkőzésekre.
3: Jó a magyar játékvezetés, a nemzetközi színvonalat azt elérjük. Ennek ékes bizonyítéka egyébként az, hogy Pécsről a Praks Péter játékvezető lett Magyarország első bajnokok ligája játékvezetője, és egyébként meg az NB1-es keret a FIBA elvek alapján, a FIBA oktatása alapján külföldi előadókkal is készül fel, mármint ami a játékvezetést illeti. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó színvonal van. Nyilván a szurkolóknak erről más a véleménye, de hát nekünk a szakma elismerése az fontosabb.
2: Igen. Ha már említetted itt a nemzetközi játékvezetést, oda hogy lehet eljutni, vagy te eljuthatsz-e még, vagy ennek vannak bizonyos feltételei már ilyenkor?
3: Ez egy komplex kérdés, mert ugye, hogyha valaki játssza ezt a sportot, akkor ezzel is telnek az évek. A szabály jelenleg is az, hogy 35 éves korig kell meglenni az első nemzetközi jelölésnek. Természetesen lehet lenni idősebb játékvezető nemzetközi, de hogyha 35 éves koráig nem kerül be a FIBA keretbe, akkor utána már nem lehet az. Én kicsúsztam, van ebből. Viccesen hangzik, de 24 éves korban későn kezdtem el a játékvezetést, és hát ugye ez munka, meg az utánpótlás meccsek vezetésével megy az idő. Ahogy az ember lépegett a ranglétrán, ugye azok is évek, és így nekem nem sikerült, de abszolút nem vagyok elégedetlen, sőt nagyon elégedett vagyok az itthoni karrierem, mert úgy gondolom, hogy én is elfogadott játékvezető lettem.
2: Mi sem bizonyítja, ugye ezt jobban, mint ezek a döntők. Helyi szinten milyen az utánpótlásatok? Úgymond voltak azért a korábbi években is olyan játékvezetők, akik NB1-ben fújtak, vagy ugye NB2-ben sokan. Most mennyire? Van egy következő Söjtöri Tamás.
3: Somogy megyében, amikor én kezdtem, akkor 7 NB1-es játékvezető volt. Sajnos kor miatt, más okok miatt is kevesebb lett ez a szám. Hát egészen odáig, hogy jelenleg én vagyok az egyetlen NB1-es játékvezető Somogy megyében. Próbálkozunk minden évben szerezni utánpótlást. Én szeretnék kinevelni NB1-es játékvezetőt magam mögött, mint ahogy velem is ez történt. Csabai László volt egyébként az én mentorom, aki végig segítette az utamat. Neki köszönöm szépen itt az éteren keresztül is, meg hát rengeteg más ember is támogatott, de pont a komplexsége a játékvezetésnek, az a rengeteg lemondás, család, munkahely, meccsre utazás, az utólagos elemzések, tehát ezzel a dolog, a fizikai felkészültség, rengeteget kell foglalkozni, ezt nem mindenki bírja, ugyanúgy, ahogy a szurkolói nyomás sem. Jelenleg is van 2 aspiránsunk, aki NB1-es álmokat dédelget, ők jelenleg NB2-ben vezetnek, hát szeretnénk belőlük is top játékvezetőt kinevelni.
2: Még mit lehet még elérni most még itt játékvezetőként, amikor már a döntőkben fújsz nagyon sokszor?
3: Hát furcsa ezt kimondani 46 évesen, hogy alig van már vissza, gyakorlatilag 8 szezonon van, ezt szeretném szépen kitölteni, minél nemesebb mérkőzésekkel és minél jobb játékvezetéset. Most is tanulok, tehát mindig lehet ebben a sportágban vagy a játékvezetésben fejlődni és tanulni. Ha egyszer lejár az idő NB1-be, akkor viszont mérkőzés ellenőrnek szeretnék menni, hogy azt a tudást, amit megszereztem, legyen az emóciók kezelése, a mentális felkészültség, a játékvezetés átadása, a játékszemlélet átadása, az emberségnek az átadása, hogy ezeket a célokat, ezt tűztem ki magam elé.
2: További szép, sikeres karriert kívánunk.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk riportunkat Mező Gábor író, újságíróval, aki a rendszerváltás történetét, kulturális és társadalmi hatásait vizsgálja és tárja fel, ezekről tart előadást, mint például legutóbb Kaposváron is. Az előző részben arról beszélgettek Szekeres Marnó Alánnal, hogy a fiatalabb generáció ugyan már nem is tudja, és nem is ismeri a rendszerváltás előtti életet, de az akkor kialakuló mutyizást mégis készségszintre fejlesztette.
2: Talán azt sem értik, hogy az, hogy sokan a munkahelyüket a magántulajdonuknak tekintik, az részben annak köszönhető, hogy miután kifosztották a polgárokat, elvették mindenüket, sokan úgy gondolták, hogy akkor tulajdonképpen mi most a saját termelőeszközeinkkel dolgozunk, de nem a saját tulajdonunk, hát akkor mégiscsak visszavesszük, amit lehet. Aztán ezt 4 évtizeden keresztül gyakorolta a magyar lakosság idézőjelben. Tehát vitte haza a vízműtől a festéket, a vasműből a kerítéselemet, és így tovább, és így tovább, és akkor meg vagyunk ma lepve azon, hogy ilyen részben elfogadottá vált ez a mini-privatizáció, az, hogy haza lehet vinni.
3: Hát ez a morális, vagy erkölcsi hatása igazából egyébként, ugye a Hamvas Béla létrontásnak nevezi azt, ami akkor történt. Ez egy nagyon jó kifejezés, mert tényleg az történt fejekbe, lelkekbe is. Hát gyakorlatilag elfogadott lett ez a mutyizás, jó, hát az is az államékhoz, és akkor valamit azért elviszek belőle, akkor igazából nem úgy kezelem, jó, muszáj ott bent dolgoznom a gyárba, de akkor azért nem fogok úgy rendesen dolgozni, jó, focizok, de akkor azért nem fogok annyira futni. Az összes területen egyébként lehet látni ezt, ennek a hatását, és azt is lehet látni, hogy ezt aztán gyakorlatilag ezzel nem lett egy szakítás, hanem ez igazából így, ez a gondolkodás ez bizony átjött, és nyilván ebbe is kellett elég komoly lépéseket tenni, és szerintem még évtizedek, hogy ebben változás lesz. Hogy legyen már kimondva, hogy nem tudom bérlet nélkül lógni a villamoson, az nem menő dolog, tehát az nem jó. Tehát ilyet nem csinálunk olyat, hogy nem fizetjük be az adót, az nem menő dolog, és hogy abból nem tudom, veszünk magunknak egy óriási nagy autót, hogy adót kerültünk, mert ez nem jó. Tehát igazából ezeket kéne súlykolni, de hát ezt látjuk, hogy bárhol nem tudom, a kereskedelmi tévéktől elkezdve, bárhol ezt így súlykolnák, nem súlykolják. Hát ott kik a sztárok a kereskedelmi tévében, az ilyen magamutogató, nagyon sokszor percemberek, akik fölemelkednek a semmiből, káromkodnak, nem tudom, tudásuk nem sok van, nyilván akinek nem inge, ne vegye magára. Szó nincs arról egyébként, hogy nem tudom, egy polgárnak mondjuk, hogy kéne viselkedni, egy állampolgárnak.
2: Ha ma lenne valódi törekvés, vagy esély arra, hogy ezeket a tabusított témákat kitisztázzuk, rálássunk, hogy valójában mi történt ezekben a kérdésekben, akkor hát talán a magyarok elvárása az lenne, hogy ez részrehajlás nélkül történjen meg. De hát ismerve akár csak az elmúlt évtizedek napi működését, van erre egyáltalán szansz, hogy egy ilyen részrehajlás nélküli tisztázás megindulhasson bármikor is?
3: Figyelj, a szansz az igazából mindig megvan, a esély az már azért más, tehát nem szeretném ezt otszokkal kifejezni, hogy milyen otszokba gondolkodom, de azt is tudjuk, hogy nem tudom, például az ügynök ügyeket, tehát mire használták, politikai fegyverként használták leginkább 90-es, 2000-es években. A két oldal, ugye hát nem tudom, Magyarországon tényleg ez a két oldalúság az is elég régóta van, nyilván eléggé szerintem magában megmérgezi az is a közéletet, és leegyszerűsíti mindent, a gondolkodást, meg mindent. Azzal volt elfoglalva, tulajdonképpen a másik ügyeit megírja, és akkor ebből voltak olyan történtek, hogy akkor kiderült a Szabó Istvánnak, ugye a remek filmrendezőnek, aki most a Márai Sándornak a Gyertyák Csonki égemnyéből készít nagyjátékfilmet, és biztos, hogy egyébként egy jó filmet fog készíteni, egy jó rendező. Amikor kiderült az ő ügynök ügye, hát az is jellegzetes volt, hogy arra, hogy reagáltok, hogy Gyurcsány az emlékezetes, akkor megölelte őt is gyakorlatilag, még ő lett az áldozat. Megjegyzem, én is sokat alakultam ebbe, tehát már én is sokkal inkább látom azt, hogy azon túl, hogy igen, bűnösök voltak, nagyon sokszor áldozatok is voltak, tehát nagyon sokszor összetett egy ügynök szerepe, főleg azért, akit erőszakkal bezsaroltak, és nem pénzért, meg nem előrejutásért.
2: Erről írtál egyik jelentgetett. Utóbbi posztodban, hát nagyon... és ebben kellően önkritikus vagy.
3: Hát én is voltam, azt, igen, máshogy gondoltam. És hogy mi történt?
2: Árnyaltabb a kép.
3: Árnyaltabb. És mi történt akkor? Kiderült, hogy Paskai László is ügynök volt. És akkor ott volt ugye a válasz, na akkor ott van a ti szocialistákhoz kötött Szabó Istvánotok, vagy a baloldalhoz kötött, na akkor viszont akkor itt van egy püspök. És gyakorlatilag így ment. És hát ez utólag nézve nyilván elég szánalmas, mert nem erre kéne használni. És az ügynökügyeknél is azt kéne még jobban bemutatni, hogy micsoda egy aljadék, rohadt rendszer volt ez, ez az igazi diktatúra, és nem az, amit annak mondtak, ami erre kényszerítette az állampolgárait. Hogy lehetne rendszerváltásnak nevezni azt a folyamatot, ahol 94-ben visszajönnek azok az emberek, akik konkrétan ennek a diktatúrának a vezetői voltak. Hát Horn Gyula után nem kell, nem tudom, nagyon messze menni, és nyilván lehet jönni az apró Dobrev klánnal, meg a többivel. Hol volt itt rendszerváltás? És ilyenkor mindig mondják, hogy nem, rám is fölmerül, tehát a fideszesekről miért nem ész? Hát ne haragudjatok, melyik fideszesnek volt kommunista belügyminiszter az apja? Melyiknek volt AVH-s alezredes az apja? Melyik volt külügyminiszter a Kádár diktatúrába? Hát később mindig ugye a Pozsgaival jöttek, megjegyzem egyébként, én is óvatosabb voltam a Pozsgaival, mert attól merül, nem tudom, ő egy ilyen reformkommunista volt, egy népi kommunista volt, ahogy szoktam fogalmazni, a nap végén csak egy kommunista volt, most értem, hogy abban van jó kommunista, meg nem jó kommunista, de igazából kb. Ezzel lehetett egyébként támadni. Tehát azért ne tegyünk már egyenlőségjelet, hogy ezért nem értettem soha ezt a felvetést. Persze, beszéltek én is a fideszeseknek az ügynök ügyeiről, mert nem volt annyi, az MDF-esekről azért elég sokat beszéltem, mert elég sok ügynök ügy volt, de hát miért volt ott annyi ügynök ügy, és miért volt kevesebb az SZDSZ-be? Hát az SZDSZ-nek a vezető emberei, azok szinte kizárólag párt embereknek a gyermekei voltak, azokat nem lehetett beszervezni. Hát kiket lehetett beszervezni? Ezeket a szerencsétlen vagy nem szerencsétlen

0: vagy egyébként csak eljátszotta azt, vagy egyébként nem is volt az, vagy egyébként nem is volt jelentése, stb.
1: Hát tehát, hogy itt azért szakmai... Van áldozata például.
0: Van áldozata, mire szolgált egyébként. A jelentések kapcsolatban arra szokták mondani, hogy ártalmatlan jelentés nincs, mert sose tudhatjuk, hogy az összetettség miatt mi lett belőle. De mondok egy példát, Vikidál Gyula viszonylag közismerten ügynök. Volt ugye Dalos fedőnéven, megjelent róla egy könyv, és akkor az a könyv is azért aprólékosan, ugye a szerző ezzel foglalkozott hosszú ideig, gyakorlatilag utána ment annak, hogy akkor hát lehet, hogy akkor ezt a tartótiszt írta, az egyébként egy újságcikkből volt, stb. Ez nem felmentés, meg elítélés, de rendesen utána nézett, és akkor lehet nagyjából látni, mi történt. Erről csak annyit láttuk, hogy olyan besúgó volt. Szerintem ezt is ilyen összetetten kell igazából látnunk, mint mindent a történelmünkből.
2: Műsorunk a végéhez ért, a következő szokás szerint kedden este 7-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre, ha a lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Most azonban búcsúzom stábunk nevében, Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra!
3: Ez volt a Mutató. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: A vélelet a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Zárva lesz a hivatal. Július 1-én nem fogad ügyfeleket a kaposvári polgármesteri hivatal. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a zárvatartást a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt rendelték el. A hivatal július 2-ától csütörtöktől ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. Szabadtéri tüzek pusztítanak a megyében. A tartós hőség és a száraz idő miatt megszaporodtak a szabadtéri tüzek Somogyban. Csütörtökön Kaposszerdahelynél 15 hektár tarló és 2 hektár árpa égett le. A tüzet a kaposvári hivatásos tűzoltók oltották el. Ugyanezen a lapon Szántót pusztán egy kidőlt fa elektromos vezetékre zuhant, a leszakadó vezeték pedig meggyújtotta a száraz növényzetet. A lángok mintegy 1000 négyzetméteren pusztítottak, a tüzet a siófoki tűzoltók fékezték meg. A katasztrófavédelem arra kéri a mezőgazdasági munkát végzőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék gépeik műszaki állapotát, mert egy kisebb hiba is könnyebb tüzet okozhat. Emellett emlékeztetnek arra is, hogy csütörtök óta Somogyban is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Csobbanhatunk a Desedába. A Deseda vize az idei szezonban is biztonságosan használható fürdőzésre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az eddig levett valamennyi vízminta, köztük a legutóbbi, június 21-i vizsgálat eredménye is azt igazolja, hogy a tó vize megfelel az előírásoknak, így strandolásra alkalmas. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták meg. Kaposvár számít rád. Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában beszélt a fiatalokat támogató önkormányzati programokról is. Szita Károly elmondta, hogy a Kaposvár számít rád ösztöndíj akár havi 75 ezer forintos támogatást is jelenthet, és eddig több mint 150 fiatal részesült belőle, akiknek 92%-a később vissza is tért Kaposvárra dolgozni. Hozzátette, hogy a város a lakhatásban is segít, többek között a Fecskeház programmal, amely újabb lakásokat biztosít a fiatalok számára, hogy könnyebben tudjanak helyben elhelyezkedni és családot alapítani. A polgármester a tanév végéhez kapcsolódva rádiónkban külön köszönetet mondott a friss szakmunkás és érettségi bizonyítvány szerző diákoknak, valamint az őket oktató pedagógusoknak is. Óvatosságra és figyelemre int Kaposvár polgármestere a kánikulában. Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában arra kérte a lakosságot, hogy a kánikula idején vigyázzanak magukra és egymásra, és lehetőség szerint kerüljék a déli órák legnagyobb melegét. Elmondta, hogy működnek a párakapuk, a szökőkutak, valamint a légkondicionált, bárki által használható helyiségek is, és bár az önkormányzat mindent megtesz a védekezés érdekében, az egészség megőrzésében a legfontosabb szerep mindenkinél az egyéni felelősség. A polgármester az utak locsolásáról is beszélt, hangsúlyozva, hogy a vezetékes ivóvizet nem szeretnék erre használni, a tavakból pedig csak korlátozottan lehet vizet venni az alacsony vízállás miatt. Ráadásul a szakemberek szerint a hatékony hűtéshez túl gyakran kellene locsolni, így az csak átmeneti megoldást jelentene. Ismét megmérettette magát a kórház sportcsapata. A Kaposi Mór Oktató Kórház sportos csapata Keszthelyen egy középtávú triatlon versenyen állt rajthoz, ahol váltóban Kaposi Mória néven teljesítették az 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló távot. A frissen alakult csapat 5 óra 16 perces idővel a negyedik helyen ért célba, ami első közös megmérettetésükön kiemelkedő eredménynek számít. A verseny pedig nem csak sportteljesítmény volt számukra, hanem egyben a csapat összekovácsolását is erősítette, miközben az egészségügy és a prevenció fontosságát is képviselték. Mesék a Balatonparton. Egésznapos Csukás István emléknappal készül a kultkikötő július 4-én Balatonszárszón, a szerző születésének 90. évfordulóján. A program egy premierrel indul. Elsőként láthatja a közönség a Mesék Süsünek című gyermekelőadást, amely Csukás mesék nyomán a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő együttműködésében készült. A nap folytatásában családi piknik, kézműves foglalkozások, koncertek és ismeretterjesztő előadás várja az érdeklődőket. Az estét pedig egy színházi vígjáték zárja. Így a rendezvény a gyermekprogramoktól a felnőtteknek szóló kulturális élményekig idézi meg Csukás István mesebirodalmát. A Hőségben is odafigyelnek a cégek a munkatársaikra. A harmadfokú hőségriasztás miatt több kaposvári intézmény és munkahely is rendkívüli intézkedéseket vezetett be. A Takács Gyula könyvtár hétfőn és kedden a megszokottnál korábban nyit, hogy a legmelegebb órákban klimatizált helyiséggel és ivóvízzel várja a lakosságot. Több vállalkozás is módosította a munkarendet. A Kapos Atlasz Kft-nél például a hétvégi műszakot hajnali órákra tették át. A dolgozók hűtött vizet és jégkrémet kapnak. A katasztrófavédelem és a Magyar Közút szintén fokozott hőségvédelmi intézkedéseket vezetett be. Hűtött italokat, pihenőidőt és klimatizált helyiségeket biztosítanak a szabadban dolgozóknak. Borzasztó állapotok uralkodnak a sütőolajgyűjtő berendezéseknél. Arra kéri a lakosságot a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., hogy rendeltetésszerűen használják a használt sütőolajgyűjtőpontokat. A társaság közösségi oldalán arról számolt be, hogy az intelligens gyűjtőberendezések szervizelésekor munkatársaikat gyakran szeméttel körülvett, erősen szennyezett helyszínek fogadják, ami különösen a nyári melegben jelent komoly problémát. A cég hangsúlyozza, a gyűjtőpontok nem hulladék lerakók, és a felelőtlen magatartás nem csak a dolgozók munkáját nehezíti meg, hanem azoktól is elveszi a kultúrált szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, akik szabályosan szeretnék leadni a használt sütőolajat. Több kaposvári utcában változik a hulladékszállítás rendje. Július 1-től több kaposvári utcában és lakóövezetben módosul a kommunális, valamint a szelektív hulladék elszállításának rendje. A KHG tájékoztatása szerint több utcában a kommunális hulladék gyűjtési napja hétfőről keddre, egyes társasházaknál és lakóövezetekben pedig csütörtökről péntekre változik. A Béke utcában és a Béke lakótelepen a szelektív hulladékot ezentúl péntek helyett csütörtökön szállítják el. A szolgáltató arra kéri az érintetteket, hogy a hulladékgyűjtő edényeket az új szállítási napokon legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Lassan mérséklődik a hőség, de a levegő még sokáig meleg marad, 29 fok körüli csúcsokkal. A lehűlés az lassú és nehézkes lesz, az éjszakai órákban maximum 24 fokot mérhetünk majd, és a szél is csak gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gácsit. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsém, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húsz.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Hírek most!
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén 1700 fiatal szerzett bizonyítványt Kaposváron, erről Szita Károly beszélt péntek reggeli rádió interjújában. A városvezető rádiónknak elmondta, közülük 663-an szakmát tanultak, és őket már most várják a helyi munkahelyek. Több mint 1000-en érettségiztek, közülük sokan tovább tanulnak a felső oktatásban. A polgármester bízik abban, hogy tanulmányaik után sokan visszatérnek majd Kaposvárra, ahol dolgozni és családot alapítani is fognak. Nem hulladéklerakók, a használt sütőolajgyűjtők. Erre hívja fel a figyelmet a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szerint a gyűjtőpontok környékét sokan szemétlerakónak használják, ami megnehezíti a dolgozók munkáját, különösen a nyári hőségben. A cég arra kéri a lakosságot, hogy rendeltetésszerűen használják a gyűjtőket, hogy mindenki számára biztosított maradjon a kulturált szelektív hulladékgyűjtés. Csukás István emléknapot tartanak Balatonszárszón. A településen a szerző születésének 90. évfordulóján különleges programokkal készülnek. Most először mutatják be a Mesék Süsűnek című gyermekelőadást a Csiki Gergely Színház és a Kult Kikötő együttműködésében. Ezt családi programok, kézműves foglalkozások, koncertek és ismeretterjesztő előadások követik, majd az estét egy színházi vígjáték zárja. Így a rendezvény a Csukás univerzumot a gyerekektől a felnőttekig több korosztály számára is élményszerűen idézi meg. Közfoglalkoztatási vásárt rendeznek szombaton Igalban. A rendezvény során a megyei közfoglalkoztatási programban készült helyi termékeket mutatják be. Ezeket az érdeklődők meg is kóstolhatják, megvásárolhatják és haza is vihetik. A kínálatban szerepelnek például lekvárok, szörpök, tökmagolaj, textíliák, levendulás termékek és faipari alkotások is. A vármegyei kormányhivatal 6. alkalommal rendezi meg a vásárt. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatásokat, lehetőség szerint maradjanak otthon, valamint figyeljenek a rászorulókra. Emellett országos intézkedéseket vezettek be, a többek között otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, ivóvízosztást szerveznek, klimatizált helyiségeket nyitnak meg, a honvédség pedig zacskózott víz előállításával és elosztásával segíti az ellátást, miközben a közlekedésben és a rendezvényszervezésben is korlátozások és átütemezések jöhetnek a rendkívüli hőség miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassan mérséklődik a hőség, de a levegő még sokáig meleg marad, 29 fok körüli csúcsokkal. A lehűlés az lassú és nehézkes lesz, az éjszakai órákban maximum 24 fokot mérhetünk majd, és a szél is csak gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson. Velünk.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a Rádió Mostot. Csikidám! Csikidám!

0: elég, mert jó. 91.2. Rádió most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most FM 91.2. A pillanat a tiéd.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A fiatalokat támogató önkormányzati programokról beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Most péntek reggeli interjújában. Ilyen például a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj, amely akár havi 75 ezer forintot is ad, és eddig több mint 150 fiatal kapta meg, akiknek 92%-a később vissza is tért Kaposvárra dolgozni. A városvezető hozzátette, hogy a lakhatásban is segítenek a Fecskeház programmal, ahol új lakásokat is biztosítanak a fiataloknak, hogy könnyebb legyen helyben maradni és dolgozni. Ünnepi köszöntőt tartottak csütörtökön az idei tanév legjobban teljesítő diákjainak. Ebben a tanévben több mint 1000 diák érettségizett a városban, közülük sokan kimagasló eredménnyel zártak, és többen felsőoktatási intézményekben nyertek felvételt. A díszokleveleket és az ajándék könyvutalványokat Kaposvár polgármestere adta át. Az érettségizők mellett pedig mintegy 400 általános és középiskolás diákot is elismertek az országos és nemzetközi versenyeken elért sikereikért. A legfrissebb megfigyelések szerint idén nem kell számítani jelentős árvaszúnyog invázióra a Balatonnál, közölte az Időkép a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetre hivatkozva. A szakemberek szerint a lárvaállomány egy része már kirajzott, a megmaradt egyed sűrűség pedig nem elegendő ahhoz, hogy tartós, zavaró rajzások alakuljanak ki. Ennek köszönhetően a következő hetekben legfeljebb szórványos megjelenés várható. Bud Spencer és Terence Hill klasszikus filmjeit vetítik újra Budapesten most szombattól augusztus 9-éig egy különleges vetítés sorozat keretében. A programban 6 ikonikus alkotás szerepel, köztük a Különben dühbe jövünk, a Bűnvadászok és a Kincs, ami nincs, amely generációk kedvencei lettek. A vetítés sorozat célja, hogy a rajongók újra átélhessék a legendás páros filmjeinek hangulatát, miközben a fiatalabb nézők is mozivásznon találkozhatnak ezekkel a klasszikusokkal.
0: Időjárás jelentés.
1: Lassan mérséklődik a hőség, de a levegő még sokáig meleg marad, 29 fok körüli csúcsokkal. A lehűlés az lassú és nehézkes lesz, az éjszakai órákban maximum 24 fokot mérhetünk majd, és a szél is csak gyenge vagy mérsékelt lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vigyázzunk egymásra a kánikula idején. Erről beszélt Szita Károly Kaposvár polgármestere a Rádió Mostnak adott péntek reggeli interjújában. Elmondta, hogy már működnek a párakapuk, a szökőkutak és a légkondicionált helyiségek is, ahova bárki bemehet hűsölni. Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat igyekszik segíteni, de az egészségvédelme elsősorban egyéni odafigyelés kérdése. Az utak locsolásával kapcsolatban azt mondta, hogy nem szeretnének ivóvizet használni erre. A tavak vízszintje is alacsony, és a szakemberek szerint a locsolás csak rövid ideig enyhíteni a hőséget. Egy középtávú triatlon versenyen indult nemrég a Kaposi Mór Oktató Kórház sportos csapata. A csapat 5 óra 16 perc alatt teljesítette a majdnem 2 km úszásból, 90 km kerékpározásból és 21 km futásból álló távot. A résztvevők közleménye szerint ez a verseny nem csak sport volt, hanem jó közös élmény is, ami segített összekovácsolni a csapatot, és közben az egészségügyet és az egészséges életmód fontosságát is képviselték. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő arra kérte a lakosságot, hogy kövesse a hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatásokat, lehetőség szerint maradjanak otthon, valamint figyeljenek a rászorulókra. Emellett országos intézkedéseket vezettek be, a többek között otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, ivóvízosztást szerveznek, klimatizált helyiségeket nyitnak meg, a honvédség pedig zacskózott víz előállításával és elosztásával segíti az ellátást, miközben a közlekedésben és a rendezvényszervezésben is korlátozások és átütemezések jöhetnek a rendkívüli hőség miatt.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így és akkor is, ha neked

0: Egy élet, van egy sztori. Jó, már nem leszek sorry. És mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keres minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, Éliás Gyula vagyok, énekes, zeneszerző, és küldöm mindenkinek szeretettel a következő dalom.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Fürdőzésre alkalmas a Deseda, a Kaposvári önkormányzat tájékoztatása szerint. Mint írták, az idei évben vett összes vízminta, valamint a legfrissebb vasárnap vett minta eredménye alapján is biztonságos a vízminősége. A mintákat az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat előírásai szerint akkreditált laboratóriumban vizsgálták. Zárva tart a polgármesteri hivatal július 1-én. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt szünetel az ügyfélfogadás. A hivatal július 2-ától csütörtöktől ismét a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várja az ügyfeleket. Egy hónapra letartóztatta a Kaposvári járásbíróság a volt Fonyódi polgármestert gazdasági csalás és pénzmosás gyanúja miatt. A nyomozás szerint a férfi 2019 és 2023 között olyan szerződéseket hagyott jóvá, amelyek mögött a gyanú szerint nem valós szolgáltatások álltak, ezzel pedig több mint 102 millió forintos vagyoni hátrány érte az önkormányzati céget. A hatóságok pénzmosással is gyanúsítják. A volt polgármester ártatlannak vallotta magát, és azt mondta, a szerződésekre a koronavírus járvány idején a város működésének biztosítása miatt volt szükség, és úgy fogalmazott, ma sem döntene másképp. Védőjével együtt fellebbezett a letartóztatás ellen. Kiváló minőségű dinnye termésre számítanak idén a magyar termelők, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A tájékoztatás szerint a szabadföldi görög és sárga dinnye hamarosan nagyobb mennyiségben jelenik meg a hazai piacokon, és a kedvező időjárási feltételek miatt jó termés átlagokra számítanak. A szakmai szervezetek arra is felhívják most a figyelmet, hogy érdemes a hazai termesztésű dinnyét választani, és ebből a hetekben indul a szezon országszerte.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, igazi kánikula lesz ma is. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 18 és 21 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 38 fok körül alakulnak majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színésze, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: a zenét!
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most.